Csak egy perc az életből, csak egy hang a szívemből. Érzed-e, mi minden múlik 72 szív dobbanással? Egy a csenddel fogy el, egy a vízhangnak felel.

0: Ez a Rádió 88, köszi, hogy minket hallgatsz. Ma már nem kell ernyőt vinni magaddal, mert napközben napos, gomoly felhős időnk lesz, és a hőmérséklet is több fokkal emelkedik, 25 fok lesz. Szerencsére ez a kellemes napos idő egészen a hét végéig kitart, úgyhogy pompás időjárásunk lesz a bortérre, ugyanis szerdán elstartol az újabb szegedi rendezvény a Dóm téren. A hírekben erről is hallhatsz hamarosan. Szüreti felvonulással kezdődik a 14. bortér Szegeden. Szerda este 6:30-tól a Széchenyi tér, Kárász utca, Dugonics tér, Dóm tér útvonalon megy végig a zenés, táncos, szüreti nyitómenet, amihez bárki csatlakozhat. Az ötnapos rendezvény sorozaton a 125 pincészet mellett számos fellépő gondoskodik majd a kilátogatók jókedvéről. A két színpad koncertprogramjáról Rácz Attila, a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. Ügyvezetője beszélt.
1: A programok általában 17 órakor kezdődnek, ezek egészen éjfélig tartanak. Első nyitónapon rögtön Szulák Andrea fog föllépni, utána a következő napokban érkezik hozzánk Tolvaj René, Nika, Gájer Bálint és Little G. Vivill is. Ezen kívül a jól ismert szegedi és a Szeged környéki zenekarok is fel fognak lépni.
0: Heteken át szünetelt a sürgősségi gyermeksebészet Szegeden, megszólalt az egyetem. 2 év telt el, mire bocsánatot kérte a Szegedi Tudomány Egyetem az érintett családoktól azért, hogy 2024 tavaszán 7 héten át nem működött a sürgősségi gyermeksebészeti és traumatológiai ellátás. A műtétre szoruló sérült gyerekeket az alapellátás után más városokba, köztük Budapestre, Pécsre és Debrecenbe kellett szállítani. Az egyetem most működési hibáról beszél, és azt ígéri, feltárják, kik és hol hibáztak. Bevezethetik az átlagsebességmérést Magyarországon, mondta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint havonta 1000-es nagyságrendben közlekednek úgy autósok a magyar autópályákon, hogy az átlagsebességük is meghaladja a 180 km/h. Szankciónként akár felfüggesztett börtön és autóleforgalás is szóba jöhet a visszaesőknél. És Gary Oldman elmondta, mit gondol az új Harry Potter sorozatról. A 68 éves színész a filmváltozatokban a címszereplő keresztapját Sirius Black-et alakította. Elmondta, hogy szerinte a tévésorozatnak egy nagy előnye van a filmekkel szemben, ugyanis az szóról szóra követi a történetet, így a karaktereket jobban meg lehet majd ismerni, jobban kidolgozzák őket. A Rádió 88 híreit fáj be.

0: azt, amit neki jó bekezdett, jó reggelt. Lehet hallani?
1: Jó reggelt.
0: Itt vagyunk, megjöttünk. Na most az van, hogy Crying-et a diszkóták című dal szólt. Nincsenek is már diszkók. Hello, Dani.
1: Ez hello, jó reggelt. Itt valaki eltekergette nekem a hangerőket.
0: Igen.
1: Nem, nem, az jó lesz, itt van a probléma a nálam helyileg.
0: Hát majd írja oda egy papírt, hagyjál ott egy papírt, oda rá kell írni ilyenkor az üzenetet.
1: De jó reggelt. Sírás a diszkotékában.
0: Sírás a diszkotékában, nincs is már diszkotéka. Van hát még diszkó, nincs is már.
1: Szerintem nagyon szórakozás sincsen.
0: Hát már nincsen, elmúlt az.
1: Vége van az egésznek.
0: Mi csinálunk szórakozás helyett, Dániel? Semmit. Nézzük egymást. Vagy nincs időnk szórakozni, sem mi történik?
1: Tegnap 8 óra 5 perckor este, amikor először leültem, úgy éreztem, hogy az a szórakozásom.
0: Az már elég jó volt.
1: Az már elég jónak számított.
0: Jó. Igen, én 8 óra 10-kor ültem be a belvárosi moziba. Gondoltam, megnézek egy filmet, szórakozás. Nem szórakozás, mert az még munka volt, de gondoltam, hogy majd szórakoztatni fog.
1: Jó, azért ne sajnáljanak már egy... Az a munkát, hogy moziba jelz.
0: Hát a munkám egy része van.
1: A munkád egy része, igen.
0: Igen, de hogy ez egy 160 perces délkorai film volt, amiben...
1: De délkorai filmek tudom. Legalább jók,
0: nem,
1: érted?
0: Nem mind.
1: Ez nem volt jó?
0: Valod. Tehát egy kis álmos kisvárosba, hát elmesélem, mi bajunk lett. Egy kettő mondat be, elbírom mondani, csak azért. Egy ilyen álmos kisvárosban, ahol leginkább nyugdíjasok laknak, ez egy ilyen partmenti kisváros, valami szörny megtámadott a teheneket, meg ott elkezd pusztítani. Egy órán keresztül szörnyet se látott, csak hogy valakire lövöldöznek, meg rongálnak. Van egy ilyen nagyon nyomorult rendőr benne, aki ilyen, ő a rendőr főnök, ráadásul a főnök, az a férfi a főnök, nem érted? Egy nagyon hülye. Tehát egy teljesen életre alkalmatlan. Na mindegy, és a aztán elkezdi az egész város vadászni ezeket a valamit, amit nem tudjuk, hogy micsoda. Aztán kiderül lesz, hogy ezt fogom spoilerezni, mert hosszasabban úgyis majdnem az izgatunkban beszélek róla, de hogy így ezek űrlények és a végére átfordul az egész egy ilyen űrlényessé, és nem érted az egészet, nem tudod hova tenni. Teljesen indokolatlan dolgok vannak benne, de hát délkorai azoknál mondjuk ezt megszokhattuk már. Szóval nem tudom.
1: És nem szoktál olyat csinálni, hogy úgy mész moziba például, hogy utána nézel egy picit annak, amit nézel, vagy...
0: Tudtam, hogy ilyen lesz.
1: Ja, hogy tudtad, hogy ilyen lesz.
0: Tisztább voltam vele csak.
1: Mi lepett meg ennyire, vagy nem értelek, hogy mi a probléma?
0: Nem, azt,
1: hogy, olyan, hogy most elmentünk a Hugo nemrég moziba, igen. És fogalma nincs, hogy mit nézünk. Azt hittem, hogy a kedves családi film ez az Oak Street vége.
0: A dinoszauruszos rongászos.
1: Igen, az első halálesetnél azért nézett furcsán.
0: Nem, én megnézem az előzetest előtte. Tehát, hogy mindenképpen kábítom, de az előzeteshez képest se azt vártam, amit kaptam. Fura volt. Na mindegy.
1: De egyébként a délkorai filmek nagyon jók. Tehát
0: vannak baromi jók, ez tény.
1: Ez a Train to Busan, nem is tudom, hogy mi volt az alapcíme. Nem tudom, hogy mi a magyar fordítás. Ez, amikor a
0: mennek a vonaton, persze, ilyen zombis.
1: Buszámba vagy busámba, vagy nem tudom hova, ahol egyébként jártam.
0: Te voltál, ezt akartam mondani. Ha valaki az, kettőnk között, neked kéne tudni
1: ezt. Az például egy rohadt jó film, tehát nagyon kreatív zombis film, azt imádtam.
0: De vannak tök jó tényleg. Tehát, hogy
1: a Paraziták sem volt rossz, az már egy kicsit túl van tolva szerintem.
0: Szerintem nincs, ez egy baromi jó film.
1: Nem, nagyon jó, csak azt mondom, hogy egy kicsit oszkáros lehet csinálva.
0: Igen, hát végül is nyert. Akkor jól csináltak,
1: végül
0: nem?
1: Végül csak jól csináltak.
0: Oké. Ma pedig nem filmekről fogunk beszélni, hanem kajálásról, menzáról, szabadszedésesről, vendégünk is lesz hozzá. Megszólalunk is lesznek, úgyhogy ma all you can eat van gyerek verzióban.
1: Meg játék, meg minden.
0: Minden is lesz, jó?
1: Közlekedés lesz.
0: Még időjárás, jó reggel?
2: Időjárás. Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, ma már kellemesebb kora őszi időnk lesz. Megújul a Városháza homlokzata. Szüreti felvonulással kezdődik a Bortér Szegeden, és elvitték a gyapjas mamutot a múzeum elől. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 15-én Fáy Bernitől. Két hónapon belül megújul a Szegedi Városháza homlokzatának középső része. A nyílászárók cseréje és a Széchenyi téri munkálatok befejezése után felállványozták az épületet, hogy visszaállítsák az eredeti műszaki állapotába. Ennek részeként a fal színét is hozzáigazítják a már korábban befejezett alsó szakaszhoz. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester hozzátette, a díszítő elemeket egy speciális festékréteggel látják el, ami az energia megtakarításban is segít majd.
5: Gondos gazdaként az önkormányzat törekszik arra, hogy a városképi jelentőségű, reprezentatív célokat itt szolgáló városházi főépületnek a főhomlokzatát az felújítsa. Ez a beruházás 35 millió forintból valósul meg, és a Sándor Falvi Akromat Kft. Nyerte meg ennek a beruházásnak a kivitelezését.
4: Heteken át szünetelt a sürgősségi gyermeksebészet Szegeden, megszólalt az egyetem. Két év telt el, mire bocsánatot kérte a Szegedi Tudomány Egyetem az érintett családoktól azért, hogy 2024 tavaszán 7 héten át nem működött a sürgősségi gyermeksebészeti és traumatológiai ellátás. A műtétre szoruló sérült gyerekeket az alapellátás után más városokba, köztük Budapestre, Pécsre és Debrecenbe kellett szállítani. Az egyetem most működési hibáról beszél és azt ígéri, feltárják, kik és hol hibáztak. Szüreti felvonulással kezdődik a 14. Bortér Szegeden. Szerda este 6:30-tól a Széchenyi tér, Kárász utca, Dugonics tér, Dóm tér útvonalon megy végig a zenés táncos szüreti nyitómenet, amihez bárki csatlakozhat. Az 5 napos rendezvény sorozaton a 125 pincészet mellett számos fellépő gondoskodik majd a kilátogatók jó kedvéről. A két színpad koncert programjáról Rácz Attila, a szervező Szegedi Városkép és Piackert Kft. Ügyvezetője beszélt.
6: A programok általában 17 órakor kezdődnek, ezek egészen éjfélig tartanak. Első nyitónapon rögtön Szulák Andrea fog föllépni, utána a következő napokban érkezik hozzánk Tolvaj René, Nika, Gájer Bálint és Little G. Vivill is. Ezen kívül a jól ismert szegedi és a Szeged környéki zenekarok is fel fognak lépni.
4: Megszólalt a kínai nagykövet Szijjártó Péter BYD-s kinevezéséről, írta meg a Világgazdaság. Gong Tao szerint a volt külügyminiszter kinevezése személyes karrierdöntés, a BYD pedig piaci alapon döntött az alkalmazásáról. Kína ugyanakkor azt várja a kínai vállalatoktól, hogy szigorúan tartsák be a magyar és az uniós jogszabályokat. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága továbbra is vizsgálja, hogy felmerülhetnek-e nemzetbiztonsági kockázatok Szijjártó Péter BYD-nél betöltött pozíciója miatt. Elvitték Bolyhoskát, a gyapjas mamutot a Szegedi Móra Ferenc Múzeum elől. A tavaly júliusban indult jégkorszak kiállítás utolsó egysége is bezárt augusztus végén, tegnap reggel pedig a mamutot is leemelték egy daruval a bejáratnál lévő emelvényéről. Hegedűs Anita PR referens elmondta, a rendkívüli népszerűségre való tekintettel még az is lehet, hogy Bolyhoska később visszatér a múzeumhoz.
7: A közösségi médiában elképesztő mennyiségű like és komment érkezett, hogy még szeretnék látni. Úgyhogy lehet, hogy lesz még a jövőben is arra lehetőség. Az biztos, hogy nem idén, jövőre sem teljesen biztos, de a terveink között szerepel, hogy valamikor Szeged közönsége még láthassa Bolyhoskát, és hát találkozhasson a jégkorszak témával is.
4: A Jane Goodall Intézet regionális központja nyílik Szegeden a Füvészkertben. A Roots and Shoots programot 1991-ben Tanzániában hívta életre az angol etológus-antropológus, azzal a céllal, hogy a fiatalok tapasztalati úton sajátítsák el a környezettudatos életmód alapjait. Elsőként októbertől alsó tagozatos diákoknak szerveznek rendszeres szakköröket. Mintegy 1,3 millió forintból felújítatta a Szent Mihályi Móricz Zsigmond művelődési házat a nyáron a Szegedi Önkormányzat. A beruházásban összesen 48 négyzetméternyi parkettát cseréltek le, emellett tisztasági festés is történt. Jávorszky Iván önkormányzati képviselő hozzátette, az elmúlt hónapokban több művelődési házat is felújítottak Szeged szerte.
8: Ezt igen fontosnak tartjuk, mivel hogy mindegyik művelődési házannak adott területnek egy bizonyos központja. 15 intézményben történt felújítás, kb. 50 millió forint értékben. Parketta, csere, tisztasági festés, a Földműves utcai óvodában, a Petőfi telepi óvodában, illetve Petőfi telepen a művelődési házban is.
4: 8 hektár erdőt vágnak ki a Maros partján Makón, mert a fák a tartós szárazság miatt teljesen kiszáradtak és baleset veszélyessé váltak. A Makói TV arról számolt be, hogy a fakitermelés szeptember közepén kezdődik, és várhatóan november elejéig tart. A területet ezt követően újra erdősítik. A civilek részletes tájékoztatást és garanciákat kérnek az őshonos fafajok telepítésére. Terrorizált a szüleit egy férfi, elrendelte letartóztatását a Szegedi járásbíróság. A férfi évek óta rendszeresen fenyegette szüleit és pénzt követelt tőlük. Tavaly augusztusban kicsavarta édesanyja kezéből a mobiltelefonját, de volt, hogy annak nyugdíját is elvette. Hiába tette szóvá ezt a viselkedést az édesapja, a férfi neki is neki támadt. Elkezdődött a szegedi törvényszéken annak a 43 éves hódmezővásárhelyi férfinak a pere, akit emberölés kísérletével és más bűncselekményekkel vádolnak. A férfi korábban megfenyegette élettársát és annak lányát, majd egy csákánnyal fejbeütötte a segítségükre siető ismerősüket, akit ezután meg is rugott. A vádlott elismerte bűnösségét és bocsánatot kért, de több részletben vitatta a vádiratot, ezért a bíróság tárgyaláson döntött az ügyben.
9: Jó reggelt kívánok, a szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallod. Kisorsolták a MOL Magyar Kupa negyedik fordulójának mérkőzéseit, a Szeged Csanád Grosics Akadémia az Újpest FC ellen játszik legközelebb. Az előző meccsen a szegedi futballcsapat a harmadosztályú Iváncsa KSE csapatát győzte le 4-0-ra. Ebben a fordulóban már csak 32 csapat játszik majd, a mérkőzések célja itt már tehát a 8-ad döntőbe jutás lesz. A negyedik fordulót október 28-án játsszák majd a szegediek a Szent Gellért fórumban, ahol egy mérkőzésben el is dől majd, hogy ők vagy az Újpest lesz-e a befutó. Felnőtt karrierjének eddigi legjobb eredményét érte el Bíró Melinda a romániai ITF W15 tornán. A 19 éves szegedi teniszező az első szettjét magabiztosan nyerte meg, majd román ellenfele Giulia Safina Popa kiegyenlített. A döntő szettben végül alul maradt a vitézese Szeged versenyzője, de a 6-4-2-6-3-6-os végeredménnyel záruló mérkőzés az ezüstérmet hozta el Bíró Melindának. Ezzel a döntővel ráadásul páros után már egyéniben is kvalifikálta magát a női felnőtt világranglistára. Előbbiben jelenleg a 669. helyet foglalja el, utóbbira pedig várhatóan az 1100. pozíció környékén kerül majd fel. A szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
4: Ma ismét melegebb időnk lesz Szegeden, délután is sokat süt majd a nap is. Napközben 25 fokot mérhetünk.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Úgy is van. Úgy is van, ha valakinek kérdés lett volna, akkor 6 óra 12 perc. Jaj, májó kezdjük itt. Dániela, már ráhangolottunk a központi kérdésre, hogy mi lesz. Na, kérlek szépen. Nem tudom, mennyire volt a válogatós, én azt tudom rólad étkezés ügyekben, hogy nem vagy egy édesszájú gyerek, és viszont cserébe legalább az összes mindenféle savanyító dolgot szereted. Az uborkától, fokhagymán keresztül a bármi.
1: Savanyított per fermentált. Igen, igazából a fermentált az ilyen fancy szóval elrakott sós vízben. Gyakorlatilag ez ennyit jelent. Igen, csak hogy máshogy alapvetően a végeredmény majdnem, hogy ugyanaz, tehát, hogy ilyen probiotikumban gazdag étel lesz, amiben ugye benne maradtak a rostok, meg a vitaminok, meg minden tápanyag, egyébként ásványi anyagok, csak annyi, hogy a tartósítási eljárás lesz más igazából, de én mind a kettőt imádom.
0: Szóval... Jó, gyerekként is se szeretted már az ilyen édesre dolgokat? Vagy mi
1: arra emlékszem, hogy
0: hol történt nálad a törés?
1: Nem volt így különösebb törés, arra emlékszem, hogy például középiskolában még mondjuk ettem Snickers, tehát hogy az még úgy megvolt, hogy lemegyek mondjuk a büfébe, ahol egyébként más számlám volt, tehát ritka pofátlan gyerek voltam már akkor is, de tényleg, tehát hogy volt számlám a középiskola büfébe, érted? És akkor lementem, ott még néha lecsúszott egy ilyen meggyes valami, töltött valami, és egy-egy Snickers. Meg azt hiszem fél liter gyömbéreket ittam hozzá. Szóval
0: ez elég jó cukros.
1: Igen, ez a menny még meg volt, jó, de hát középiskolás voltam, nem volt még kifejlődve az agyam, szóval ilyen félkész voltam. Aha. De hát egyébként onnantól kezdve nagyon nem. Szóval én ott valahol elhagytam ezt az édes szájúságot. Hát megváltozott az ízlésem, szerintem ennyi.
0: Jó, sem, hát nem is azt mondtam, hogy baj.
1: Most azt szoktam csinálni, hogy inkább az ilyen nem

0: nem is édességet, hanem az ilyen savanykásabb dolgokat eszem. Tehát mit tudom, szoktam csinálni ilyen egészséges sütit, és akkor ilyen túrós, kvarkos, mit tudom én, ilyen...
1: Mi?
0: Nem tudom, mi a kvark egyébként, csak nagyon tetszett, amikor megvettem. Valami 0% zsíros, az is olyan, mint a túró szerintem.
1: Okay.
0: Mindegy, megvettem, és akkor abból csináltam ilyen, meg raktam bele azt hiszem medgyet, meg különböző erdei gyümölcsöket. Tehát inkább ez a savanykásabb íz, a sütibe is inkább az a, az keresem.
1: Fura volt, mert találkoztunk még itt a nyáron, és pont annak kapcsán, hogy jövünk ide valamit csinálni, és így mondtad, hogy nem kész egy fagyit, és bement a fagyizba, és így hirtelen akkor nem is esett le, hogy a Dani bemegy fagyit venni,
0: de
1: hülye.
0: A fagyi az más, mert egyszerűen a nyárhoz hozzátartozik. Szóval... Ez,
1: és ne, akkor abból is valamilyen, ilyen, nem tudom, citromos,
0: igen, ami... Igen, persze, tudod, van ilyen áfonyás mascarpone is meg, amiben van egy pici savanykásabb íz. Az.
1: És fényes gyerek voltál te gyerekkorodban?
0: Azt tudja, hogy a lecsót nem szerettem.
1: Tényleg?
0: De ez amikor kicsi, tényleg kicsi voltam, szerintem ilyen 8, 9 maximum. Uh-huh. De nem nagyon.
1: De ezt mesélték, hogy ezt tudod?
0: Nem, én ezt tudom. Tehát erre konkrétan emlékszem, hogy nagybátyáméknál voltunk, és akkor a bográcsba készült a lecsó, és azt tudom, hogy nem szerette, nem, az ízét abszolút nem, pedig valószínűleg már akkor is ugyanolyan finom volt, mint most egyébként. Nem vagyok válogatós gyerek, tehát hogy de ennek sok oka van. Tehát például nem erőltették rám a kaját, azt tudom. Tehát nem volt az, hogy innen főre mázza, még meg nevetted. Tehát, hogy így, tehát szerintem az
1: étel... Hát mert egy fél kifli volt két napra, és akkor...
0: Igen, és az úgy gondoltad, hogy beosztod.
1: Meg szóval egy gyufás dobozba laktatok 42-en, és így...
0: És nem az volt, hogy a hónap végén meg kell tenni egy gyufás dobozt is.
1: Szóval nem voltál válogatós gyerek, abszolút.
0: Nem, én nem, de most sem vagyok, szerintem egészen nyitott vagyok.
1: Szóval és ilyen menzás gyerek voltál?
0: Elmentem, Spanyolországban dolgoztunk pár napot, és ott elmentem, nyilván lemaradtam a reggeliről, a hotel reggeliről. De nem szoktam egyébként, tehát én nagyon-nagyon pontosan fölkelek mindig ilyen, attól függ, hogy mikorra kell menni, de ez a fél hét van, hogy nyitásra megyek, tehát én ezeket tartom. Tehát vannak ilyen hülyes szokásaim, nyilván azért túléld az ilyen turnékat, kell kialakítani szokásokat, és Spanyolországban voltunk, hát ott nem sikerült. De azt hiszem azért, mert sokáig dolgoztunk, tehát valami hajnal kettőig világítottunk, és akkor jó, ráhagytam. Elmentünk ott egy helyi, ezért, hát ilyen kis, nem is tudom, úgy nézett ki a hely, mint itthon a kocsmák. Ez a kicsit, tudod, ilyen kólás, ilyen, mi ez? Elő tét. Mi a franc ez?
1: Amit
0: felraknak a... Szerű, tudod, ami kijön a falból, nem tudom, hogy mondják.
1: Árnyékoló.
0: Igen, meg ilyen műanyag széke, és akkor beültem, és a lány semmit nem beszélt angolul, de úgy semmit, hogy semmit. Érted, ez Spanyolországban nulla. Nem, tehát hogy hiába gondolnád azt, hogy majd a turisták miatt megtanul.
1: Ez melyik város volt?
0: Meg. Ez San Javier volt. Ez eléggé dél-spanyol, borzalmas, iszonyat meleg volt. Tehát tényleg, de mindegy, és akkor a hölgy úgy gondolja, hogy nem fölösleges megtanulni, majd ő elektivitizik egész nyáron a turistákkal, hát velem is ez történt, de, és még úgyse tudtam neki segíteni, hogy konkrétan az étlapon megmutatom neki, hogy melyiket kérem. És mondtam neki, hogy szeretném, mivel én, nekem ez még tudom, hogy 11 óra, de nekem ez még reggeli, tehát mit szólnál hozzá, hogyha hozná rántottá, békönne. Ez a létező összes nyelven, amit valaha tanultam, megpróbáltam elmagyarázni. Ebben benne volt az orosz.
1: Igen, lehet, hogy az zavarta össze, hogy az egy kocsma volt, nem? Tehát én se járok olyan helyekre.
0: De nem zavarta össze, mert a sör az jó volt.
1: Kaját kérni, ahol csak alkoholt.
0: Nem, azt értette, az mindegy, az más. De nem, tényleg, és kihozott, rántott ez a kalamári, ez a tintahalat.
1: Igen.
0: De rántottát kértem. Szóval onnan indultunk, érted? Békönös rántottát kértem, és eljutottunk a citromos rántott tintahalig valahogy nagy nehezen. De isteni volt. Na. És addig nem ettem ilyet, és azóta minden nyaraláson eszek. Szóval
1: na, tessék.
0: Azért mondom, hogy
1: Balatonra kicsi szarabú készítik. Köszönjük, hogy hívták a lányt? Juanita.
0: Juanita. Olivia Rodrigo. Nem tudom.
1: Nem volt főtűn, hogy énekel is közben?
0: Mit tudom, én azt hittem, hogy valami Disney mániákus.
1: Na és akkor az volt a kérdés a másik fele, csak itt közben elmentünk a sztoriba, hogy akkor te menzás is voltál? Tehát be voltál ilyet velünk a járosban?
0: Valószínűleg azért nem gyűlölöm az étkezést, mert nem voltam menzás. Szóval.
1: Én menzás voltam.
0: Ó, akkor te azért, de hát neked sincs ilyen egészségtelen viszonyod az ételhez, szóval te is azért.
1: Én tudok enni, mint a barom. Én nekem a nagyon, nagyon zsíros, nagyon cupákos dolgok, édesapám volt ilyen, aki ezt így, ezt a körömpörköltet tudta így,
0: Ne csináld, mert mindjárt kiugrok az ablakon.
1: És de úgy ette, hogy ez ilyen, tudod, ez a pacal körömpői kuktába megcsinálva, és akkor de úgy ette, hogy így, amikor ezt így cuppogtatta ezeket a körmöket,
0: folyt
1: akkor
0: végig az egész karján,
1: a szaft, és de olyan, úgy ette, hogy így megkívántam. Én utálom az ilyen kajákat, de tényleg. És így olyan gusztán tudta enni, hogy meg, ezeket, na én ilyeneket nem eszek.
0: De tehát vannak ilyen emberek egyébként, akik úgy esznek, hogy rögtön megkívánod. Anyukám is így csinálta régen, tehát amikor behozott egy tál kaját, és elkezdte magának csinálni kis katonákat az erős paprika, igen, ilyen centi vastag erős paprika, centi vastag sajt, és akkor rá még egy kis felvágott, és ott van egy kis katona, és akkor úgy gondolod, hogy mi lenne, hogyha az egész tálcát ideadnád most?
1: Azonnal.
0: És jó. Akkor ugye meg kell, el kell verni. Jó, mindegy, azért van vele gond.
1: Jó, mert hogy miért beszélgetünk erről? Azért, mert a szabadszedéses menzáról fogunk beszélgetni. Ugye nálunk ilyen még nem volt. Legalábbis ugye kettőnk közül akkor én voltam menzás. De hogy így tényleg az volt, hogy ott Julika néni, Marika néni által múltva, és akkor így abban a klasszikus fehér tányérba így kicsapta, ott voltak a főzelék benne, a fasírtal mondjuk, és valami leves.
0: Nem, nekem az a baj, hogy rossz emlékeim vannak a menzával,
1: hát nekem
0: néha,
1: szerintem
0: néha el kellett mennem előtte.
1: Ja, hogy neked annyi elég is volt bőven.
0: Nekem elég, komolyan mondom, az a szag, ami általában onnan kijött, az, ami jó, de mondjuk nem most voltam iskolás, tehát nehogy most a mostani konyhásnének elkezdjenek nekünk írogatni, hogy mekkora bunkó vagyok, mert hogy igenis most
1: hát
0: már jó.
1: Hát jó, mondjuk bunkó vagy.
0: Bunkó vagyok, de nem ezért vagyok bunkó, mert igazából csak annyi, hogy akkor nekem az az élményem volt, hogy egyszer már az a szag, ami kijött onnan, én azt nem gondolom, hogy ezt embereknek szagolni kell, pláne gyerekeknek.
1: Ja, Isten. Na jó, beszélgetünk még már erről.
0: Hát, szereted a válasz. Morandi szerint.
1: A Morandi?
0: Meg angyalok, meg minden.
1: Kicsit nem figyelsz, már itt van. Nézd meg, rád rúgja az ajtót 6:20-kor.
0: A Megában. Szia, Gedzo.
1: Elodani.

0: úgy is van. Jó reggelt kívánok mindenkinek. 6:24 van. Mi lesz ma? Meg fogunk fázni?
1: 14 fok, 26 lesz maximum. Ennyi felhős, majd derült. Eső nem lesz.
0: 26.
2: 3 után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj? Mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
6: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
7: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
8: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
9: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
10: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyet. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630-3491-791-es számot.
11: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024-SSIHomeDesign.hu.
12: Hallod ezt?
11: Persze, villamos.
12: Én inkább azt hallom, hogy munka van!
11: Ha a kábel neked nem csak az a fekete drót ott,
12: és egy műszaki hibára nem az a megoldásod, hogy kapcsold ki, aztán vissza,
11: akkor beszéljünk. Az SKT járművillamossági szerelőt és járműszerelőt keres.
12: Stabil munka, komoly technika, egy csapat, ami nap mint nap mozgásban tartja Szegedet.
11: És lehet, hogy pont te hiányzol belőle. Nézd meg állásajánlatainkat az skt.hu/karrier oldalon, és jelentkezz.
12: SKT. Értesz hozzá? Megjavítod? Nálunk a helyed!
13: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
14: Heti lapszámunkból.
15: Október 1-től a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKFT szállítja a BID kommunális és csomagolóanyag hulladékát. A téli kikötőbe semmilyen hulladék nem kerül, kamionok sem járnak arra. Stabil és biztonságos Szeged ivóvíz ellátása. Az aszály, a talajvíz szint csökkenése nincs hatással Szeged ivóvíz ellátására, mert a város 180-560 méter mélyen található védett vízadó rétegekből nyeri az ivóvizét. Szeged segít. Több mint 600 rászoruló szegedi család kap szociális tűzifát az önkormányzattól.
13: Szegedi Tükör. A város és lakói.
10: Pepperoni pizzéria és biliárd bar Vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
16: Szeptember 18-án egy felejthetetlen bárindító élő DJ szettel indítjuk be az őszi estéket.
10: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
5: A Hovány csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hovány csoport a világ élvonalában.
17: Ez reklám volt.
18: Két hónapon belül megújul a Szegedi Városháza homlokzatának középső része. A díszítő elemeket egy speciális festékréteggel látják el, ami az energia megtakarításban is segít majd. A Jane Goodall Intézet regionális központja nyílik Szegeden a Fűvészkertben. Elsőként októbertől alsó tagozatos diákoknak szerveznek rendszeres szakköröket. Emelik a családi pótlékot. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy a Tisza párt duplázást ígért a programjában. Ezt 2027-re az óriási költségvetési hiány miatt nem tudják garantálni, de nagymértékű emelésre tett ígéretet. És Gary Oldman, aki a Harry Potter filmekben Sirius Black-et alakította, elmondta, hogy a Harry Potter sorozatnak szerinte nagy előnye van a filmekkel szemben, ugyanis a karaktereket jobban meg lehet majd ismerni. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen!
1: Jó reggelt!
0: Közlekedés van!
1: Van. Most még egyébként egészen jó minden.
0: Nem.
1: Az Algyői út, de Algyői út, Szabadkai út, Dorozsmai út, ott az 502-es, ami mostában szokott lenni, az új híd, és minden még járható, de azért ne felejtsük el, hogy 6 óra 30 perc van.
0: Egy óra múlva az nagyon szép lesz.
1: Ez gyönyörű lesz, a Káverián a vasúti átjáról még mindig le van zárva.
0: Az meddig, holnapig van?
1: Azt hiszem 16-ig, igen.
0: Én is ugyanis.
1: Hát aztán majd még egy két hét is ködbér.
0: Így van. Így van. Jó napot, ködbérügyek. Hogy vagyunk? Na jó, hogyha bármi van, akkor tessék azt SMS-ben nekünk eldobni. Köszönjük szépen, nagyon kedvesek vagytok.
17: Támogatta a fedex.hu az emelő hátfalak szakértője.
0: Na barátai.
1: Szóval az SMS számunk 06-32-99-88-88 lesz majd játékunk és Mogyi csomagért. Nem tudom, hogy ki nem nyert a városban lesz.
0: Ellen Walker és Ava Maxim.
1: Valami, nem tudom, ott a
19: 88.

0: Put your hands up! Már most, akik nem, nyilván nem vezetnek, tehát aki tehát most kormányt ne engedd el, csak azért, mert megmondta a Pitbull. Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Attól függ, a biciklin vagy, és te vagy a menüstát, akkor elengedheted a kormányt. Tehát akkor
0: gyönyörű, lehet, nagyot lehet firkálni vele.
1: Akkor lehet kéz nélkül menni.
0: Egyébként nem is a Floride, vagy a Pitbull volt, hanem a Floride, de bocsánat.
1: Jó reggelt mindenkinek, jó reggelt Gedzó, jó reggelt Berni!
0: Elodani.
1: Én, igen, ez a
0: Jó reggelt én. Na.
1: Mezzáról beszélgetünk meg különböző ételekről, mert hogy ez lesz majd a témánk, 8 óra után érkezik majd a vendégünk.
0: Azt akartam mondani csak, hogy így, hogy alakul az ki az emberbe, hogy finnyás lesz. Lehet, hogy nekem is némi, hát azt nem mondom, hogy finnyás vagyok, de azért én azért inkább válogatósnak hívnám magam. Tehát, hogyha lehet mondjuk egy ilyen valami cupákos valamit, azt el tudom engedni mondjuk egy rántott sajt egy cserébe. Tehát, hogy én nekem ott nincs az, hogy... És ugye az volt régen a menzán, hogy oda rakták eléd, ami volt. Na most ez... Egy jó paradicsomos káposzta, azért az meg tudja zavarni az embert. Meg hát ugye, ott is azért nagyobb, tehát azt azért ne felejtsük el, hogy én ez nekem ez a 80-as évek vége, 90-as évek eleje, amikor ez történik, tehát akkor még azért ipariba toltuk ezt a menza sztorit, tehát ott akkor paradicsomleves volt meg, ami tényleg az a klasszikus
1: a dolog, klasszikus cukros betűtésztes paradicsomleves,
0: az igen, nagyon jó lehetett. De azzal még tudtam azonosulni, mert azzal, hogy nem volt vele különösebben gond.
1: Csak... Én még életemben nem azonosultam paradicsomlevessel, milyen?
0: Tényleg? Aha. Soha nem ettél? Vagy
1: nem azonosultam még vele.
0: Ja.
1: Mamám csinált végén, és akkor el lehetett dönteni, hogy vagy cukrot raksz bele, vagy sót. Nem, tehát látod egyébként, hogy pont most mondtad, hogy nem tudod, hogy miért lettél egy picit válogatósabb.
0: De lehet, hogy ezért?
1: Valószínűleg ezért.
0: Na igen, erre akartam
1: kiírni. Rá voltak kényszerítve, hogy azt edd, amit adnak, annyit, amennyit adnak.
0: De akkor legalább vékonyabb voltam. Nem ettem
1: pont,
0: meg.
1: Hogy itt akartál lenni, amennyit szerettél. De látod, hogy én meg ugye nem soha rám kényszerítve, tehát vagy otthon főztek, vagy mentem mamámhoz enni, vagy soha életemben nem voltam egy percek sem menzás.
0: Uh-huh. Hát arisztokrata vagy hiába.
1: Így van, azt pontosan tudod, hogy mennyire. És otthon is ugye nem volt ránk kényszerítve, hogy már pedig most érted hányásig egyem, hogyha kiszedtem magamnak ilyen baromságot, nem is tudom.
0: Na igen, az a másik lesz majd, amire rá akarok.
1: És látod, hogy mivel nekem nincs, tehát valószínűleg egészséges a viszonyom az ételhez, ezért nincsenek ilyen problémáim, hogy nem kóstolok meg új ízeket, meg hogy csak ugyanazt vagyok hajlandó enni, meg hogyha beülök egy étterembe, ahogy a feleséged vegyek, nagyon sokáig csináltuk, hogy képes volt kirendelni bárhol rántott csirke mellett sőkrumplival. Uh-huh. Bárhol, teljesen mindegy, hogy mi, az volt a biztos, az a fix, abban még nem csalódott, azt mindig meg tudja elni.
0: Nekem is van ilyen havarom. Aki is stabilan. Rántott hús, süt, krumpli. Kész, bármi.
1: Mert az ilyen komfort étel, az a biztonság.
0: Azt tudod.
1: Azt mindig tudod, hogy micsoda, nem fog semmi meglepetést okozni, és nem lesz az a probléma, hogy esetleg majd kinéznek az asztal mellé, hogy nem etted meg, mert tudod, hogy azt meg tudod enni. Tehát ez...
0: Na, utána kérdeztem egyébként, ennek így statisztikailag, hogy ez hogy néz ki. Mi még mindig nem nagyon tudtunk leszokni erről, amit már itt múltkor is a kapcsán beszélgettünk, hogy mi magyarok azt szeretjük, hogyha sokat kapunk a pénzünkért, az se baj, ez olcsó, és a leginkább az, hogy ez gyorsan készen van. Tehát általában ez a hármas az, amit mi így szoktunk.
1: Igen, de ebből csak kettő tud érvényesülni egyszerre. Szóval ez...
0: Nem, olcsó, jó, sok, de igen, tehát igen, az de baj,
1: nem,
0: hogy ez
1: nem, nem tud mind a három egyszerre működni, egyszerűen ilyen lehetetlen.
0: Tehát. Illetve a másik, Szegeden és környékén is vannak ilyen all you can eat étkezdék, ahol befizetsz valamennyi pénzt, és akkor elkezded ezt kiszedni, amit nekem azt tanították otthon, hogyha ilyen szabadszedéses bármi van, annyit szedjél, amennyit megeszel. Na most voltam, de külföldön is játszik ezt, tehát ez nem hungarikum, csak hogy ilyen ordinári mennyiség, de tényleg az, amikor már folyik le a tányérra.
1: Én tudom, én mondom.
0: És a felét azt így konstantan kidobta mindenki. Vagy hát ott hagyta, vagy tehát, hogy az nem. De minek?
1: Az én volt kollégám nem hagyta ott. Tehát ott is folyt le minden a tányéról, de nem volt, hogy meghagyta.
0: Na, de hát akkor ő akkor jól csinálta. Most teljesen mindegy,
1: én azt mondom,
0: hogy
1: most inkább azt mondom,
0: teszik.
1: Hogy túltöltötte a rendszert, hogy később ezen ne legyen problémája, és tudjon spórolni. Szóval nem föltétlen azért volt, mert ő még azt kívánta a harmadik tányért, amiről folyt le minden, és akkor együtt volt az áfonya szósza a rántottával.
0: Jó, de legalább nem dobta ki, érted?
1: Tehát most itt hát kidobni nem dobta, de hát ez ugyanúgy szerintem egy szocializációs kérdés, tehát hogy mivel ingyen van, azért addig pakolod azt a rohadt tányért, amíg nem okátsz oda, érted?
0: Na,
1: ennek semmi értelme. Tehát ez, pont ez lenne a lényeg az egésznek, hogy megtanulsz egy kicsit úgy. Nem is te tanulsz meg, hanem megtanítanak. Tehát, hogy tudod, hogy itt van, nyugodtan, tehát szedhetsz még, semmi gond. ott lesz, megvár. Szedjél valamennyit magadnak, szedjél egy kicsit, edd meg. És majd, hogyha megint kérsz, akkor ott van, nyugodtan menjél oda és vegyél. Szóval valahogy az ételhez,
0: hát
1: meg
0: a normális... Igen,
1: az adagokhoz való viszonyt is változtatni kéne, nem csak az ételhez való viszonyt, hogy mi az, ami
0: de az a baj, hogy nálunk, hogyha valami olcsó, akkor azt rögtön, tehát hogy volt egy ilyen áruházánc.
1: Hogy mondjuk gazdasági okai, meg történelmi okai is van.
0: Igen, azért mondom, igen, tehát ezeket kéne kigyepálnunk magunkból, hogy ezt a tudom, nekem a nagyanyám tipikusan ilyen volt, de hát ő még a háború idején volt gyerek, és hogy ezeket a dolgokat, hogy például mondjuk a tejfölös, ezt a pici tejfölös kupát, ezt elmosta és el volt rakva, egy 4700 darabot szerintem még mindig találunk a kamrájában.
1: Igen, ezek egyébként generációs különbségek, mert emlékszem, hogy a mamám is, hogy tartalékolt, és a kamra aztán le volt durrantva mindennel, tehát hogy le volt értékeve 10 forinttal az acskós leves, akkor abból el volt rakva egy kőkevélyed 50 zsák, érted? Tehát tényleg,
0: igen, rengeteg. Tudom, hát nálunk.
1: És akkor ugye ilyen. Még a befőttek, meg a savanyúságok, meg minden el volt rakva, akkor lógtak a kolbász a kamrába, meg a...
0: Jó, de hát ez onnan jön, hogy ezt a szülőtől láttad, akinek meg nem volt.
1: Meg onnan jön, hogy nem tudhatod, hogy holnap lesz-e. Szóval ez egy nagyon nagy probléma. Ugye mi meg már azért nem tározunk be ennyire, mert tudjuk, hogy holnap is lesz. Tehát, hogy nagyon nagy problémának kell lennie, hogy mondjuk az összes élelmiszer volt egyszerűen ne legyen nyitva másnap. Mondjuk vasárnap, amikor a Fidesz van.
0: Touché!
1: Hát jó, de ez probléma volt, ugyanarról beszélünk.
0: Ez igaz. Na kezdve, Ross Stewartot ismered?
1: Ismerem.
0: Személyesen?
1: Igen, tudtam. A Pinkbe dolgozik.
0: Na, ezt viszont nem tudtam.
1: De I think I'm sexy.
0: Hát akkor csavarodjunk rá, 3-1-7 van. Jó reggelt, Szeged.
1: Jó reggelt.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6.48 van, ez itt a Rádió 88.
1: Jó reggelt, ez a Mega.
0: Az őrület reggel. Nézzünk szét, mit írnak a helyi lapok online. Szeged.hu, vasárnap indul a Maszk Egyesület őszi kollekciója. Kérem szépen, vasárnaptól egy hónapon át nem csak szegedi nézők aratják, és nagyját várják, a Maszk Egyesület régi zsinagógában és a Szabadkikötőben is mindenféle változatos színházi programmal készülnek. Holosi Zsolt cikkét el lehet olvasni a Szeged.hu-n. Hajrá!
1: Szegeder.hu írta meg, hogy kínai munkásokat és emeletes ágyokat találtak egy volt szegedi étteremben, pedig a helyszállásnak nem alkalmas. Döbbenet!
0: Teljes őrület.
1: Döbbenet, hogy ilyet csinálnak.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.
0: Itt vannak a kabátosok. Most már idő van hozzá, nem?
1: Kellemek kabátban.
0: Reggel.

0: Hát, ha csak úgy nem.
1: Végtelennek tűnt.
0: Igen. Berni érkezik friss információkkal.
1: 26 fok lesz ma, ennyi felhős, majd derült, eső nem lesz.
0: Rövid gatya, gyerek, rövid gatya.
2: Támogatta Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban szeptember 14-től minden hétköznap.
3: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át több mint 1 millió
2: forint értékű nyereményekért.
3: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Premium high-tech utasterével, lenyűgöző erejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
5: Klíma, hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
7: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre a közönség szavazata alapján. A Pepperoni Pizzeria és Biliárdbár nyerte a 2026-os Elefánt nagydíjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
10: Neked kacat, másnak kincs. Vasárnap ismét vár a mastéri használt cikkbörze. A nagycsarnokban gazdát cserélnek a megunt, de még használható otthoni kacatok, háztartási eszközök, ruhák vagy játékok. Ha szeretsz nézelődni, akkor ott a helyed a nagycsarnokban vasárnap 8 órától a mastéri bőrzén.
2: Ez reklám volt.
11: Elvitték Bolyhoskát, a gyapjas mamutot a szegedi Móra Ferenc Múzeum elől. A tavaly júliusban indult jégkorszak kiállítás utolsó egysége is bezárt augusztus végén. Tegnap reggel pedig a mamutot is leemelték egy daruval a bejáratnál lévő emelvényéről. Hegedűs Anita PR referens elmondta, a rendkívüli népszerűségre való tekintettel még az is lehet, hogy Bolyhoska később visszatér a múzeumhoz.
12: A közösségi médiában elképesztő mennyiségű like és komment érkezett, hogy még szeretnék látni. Úgyhogy lehet, hogy lesz még a jövőben is arra lehetőség. Az biztos, hogy nem idén, jövőre sem teljesen biztos, de a terveink között szerepel, hogy valamikor Szeged közönsége még láthassa Bolyhoskát, és hát találkozhasson a jégkorszak témával is.
11: Embercsempészeket fogtak el Röszke közelében. A járőrök szombat éjfélkor ellenőriztek Röszke külterületén egy magyar rendszámú furgont, amelyet egy srí lankai állampolgárságú férfi vezetett. Az utastérben pedig rajta kívül két külföldi férfi utazott. A jármű rakterében 24 határsértőt szállítottak. A sofőr megpróbált elmenekülni, de a járőrök ezt megakadályozták. Velük szemben büntető eljárás indult. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot. Egyebek mellett tilos lesz a gyermekeknek pornográf életkoruknak és fejlettségi szintjüknek nem megfelelő, a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat hozzáférhetővé tenni vagy népszerűsíteni. A média szolgáltatóknak még szigorúbban kell kiszűrniük a korhatáros tartalmakat, a közterületekről pedig kitiltják a gyerekek személyiségfejlődését. Káros politikai és kereskedelmi hirdetéseket. Emellett felgyorsítják az eljárást a kórházakban maradt gyerekek ügyében is. és a Csendes barát a hivatalos magyar nevezés az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó alkotása Magyarországot a nemzetközi film kategóriában képviseli. A film világszerte sikerrel szerepelt a filmfesztiválokon az elmúlt hónapokban. Az 5 év legjobb filmje közt jelölték. Az Oscar-díjakat március 14-én adják át Los Angelesben. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Thank you! Jó, ahogy reggelt. A görögök mondják.
1: Kell sűrűsödni a forgalom, senkit ne lepjen meg.
0: Így, hát nagyjából ennyi.
1: Jó?
0: Ha bárkinek van még valami plusz információ, amire esetleg nem tudnánk mi, már nem nekünk kell tudni, mert hát itt érdekel, mit jelenünk a stúdióba.
1: Én nem fogok dugóba ülni, ezt tudom.
0: Az majdnem, hogy biztos.
1: De ha te igen, és tudod, hogy hol van a dugó, meg ki tudsz nézni a kocsiból, akkor 0-32-99-88-88.
0: Egy jó dugó, sose rossz. No, kérem szépen, mindjárt kapcsoljuk Rolit. Mert egy olyan kapcsolós férfi. Menzázunk szabadszedésest, előtte azonban zenélünk Blue Cantrell és Sean Paul jön.
1: Na, ezt nagyon szerettem.
0: Ezt én is. Ez a Brit. Jó reggelt!
2: 8 van 8. A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft.

0: Purple Disco Machina. Jó reggelt kívánok mindenkinek. 7 óra, 6 és fél perc van. Na kérem szépen, hát menzázunk, szabadszedéses menza a témánk ma reggel. És akkor, hát Roland barátunk volt olyan kedves.
1: De és... nem akárhol, iskolákban.
0: Igen.
1: Tehát iskolákban szabadszedéses menza, ami most már lett itt Szegeden. 5 és akkor majd egyébként év végéig azt hiszem még 7 iskola csatlakozik hozzá. Tehát ez egy jó kezdeményezés.
0: És akkor, hát Roli kim volt, tegnap is megkérdezett. Első körben hallgassuk meg a gyerekeket, hogy mi a véleményük erről az egész történetről.
2: Ákos, találkoztál már a kedvenc kajcsiddal az elmúlt napokban?
3: Igen.
2: Sokkal egyértelműbb számotokra, hogy odamész, te abból szedsz, amiből szeretnél.
3: Igen.
2: A többieken mit tapasztalsz? Mindenki számára ez előnyös, vagy van, aki azért a régi rendszert még visszasírja, amikor oda kellett menni, és akkor ti kaptátok, akkor hát nem ti választattatok?
3: Nem.
2: Csak előnye van ennek az egésznek?
3: Igen.
2: Volt már a kedvenc kajád?
3: Igen.
2: Mi az, ami jobb?
3: Hogy azt tehetsz, amit szeretnél, nem pedig azt, amit nem szeretnél.
4: Kevesebb kajom. Maradék marad a tányérom.
2: Jobb ez, hogy ti választhattok?
5: Igen, sokkal jobb.
2: Neked tetszik?
5: Nagyon.
6: Én nem ebédelek.
2: Nagyon jó az egész, majd remélhetőleg később fogsz. Nektek?
7: Nekem nagyon tetszik. Nekem is.
0: Kedvencem az, hogy én nem ebédelek.
1: Az a legjobb egyébként.
0: A legjobb ever. Oké.
1: Okay. De azért, mert tartja, hogy az időszakos bőjtöt valószínűleg,
0: persze,
1: mert egy kicsit előrébb jár a kortársainál.
0: Egye. Na nézzük meg, a szülők mit gondolnak erről a dologról.
2: Most egy kedves szülő van itt velem szemben az új szabad szedéses menza rendszere kapcsolatban. Mik az eddigi tapasztalatok, hogyan vélekednek erről otthon a gyerkőcök?
8: Nagyon imádja a fiam. Egyébként is mindent megeszik, de így tud választani. Amit nagyon kiemel az, hogy tulajdonképpen jóval kevesebb ételt dobnak ki. Mi is erre tanítjuk tulajdonképpen, hogy annyit szedjen, amennyit meg is eszik.
2: Többletterhel is jelent egy szülőnek mondjuk kiadásban?
8: Ezt a részt nem tudom, mert a feleségem intézi.
2: Helyes, nem vagy az. Minden családban megvannak a feladatokban. Valami személyes kedvenc, amivel már találkozott, és akar adott esetben többször is szedett már ebben?
8: Nálam minden személyes kedvenc a sóska kivételével.
9: Nekem pozitív a tapasztalatom, legalább többet esznek a gyerekek, lehet ugye szedni másodikat is, hogyha már mint ugye repetázhatnak, és hogy kettő közül választhatnak, így nem az, hogy anya nem ízlett a levesse, meg a második se, így azért valamit csak jut abba a gyomorba.
2: Nagy apukát kérdeztem erről, hogy van-e többletköltség ennek az egésznek, és hogy az emészthető, ő azt mondta, hogy a felesége intézi. Nálad meg a férjed. Helyes.
0: Na hát, mégis akkor így le vannak
1: hozzá. Az a nagyon fontos, hogy a szülők ne tudják, hogy a mások mit csinál a gyerekkel kapcsolatban.

0: Nem tudom nagyon, hogy vagy legalábbis csitrilliárdokat, akkor lehet, hogy így föltűnne otthon, nem? Hogy vastagabb a párizsi. Vagy hát a francia tudja.
1: Vastagabb a párizsi.
0: Nem? A szelésnél látod, hogy, ez, hogy oda szel egy kicsit vastagabb.
1: Ja, hogy nem sporult a trapistával.
0: Hát.
1: Na. Na, valami lehet.
0: Nem lehet tudni. Szerintem, nem, tehát, hogy, na mindegy, nem tudjuk ezt. A lényeg az...
1: Mert hogy... idén már vett új cipőt. Ez a második.
0: Nem, gyanús, hogy nem. Oké, 14 fok van, kérem szépen. És ma 25-6 lesz, tehát hogy már most azért ezt már minősíthetjük Old Lazy Summer-nek? Tehát Vénasszonyok nyarának, vagy nem?
1: Ez még szerintem nem.
0: Ez még nem az.
1: Tehát a francia tudja, majd utána olvasunk. Eső nem lesz.
0: Az biztos, lepereg a film.
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztos

0: Marta. Szépen. Yep. Jó reggelt, Fiona, mindenkinek egy perc múlva 4-8.
1: Jó reggelt, Gedzó, jó reggelt, Berni.
0: Hello mindenkinek. Hello,
1: itt Dani. Vagyunk mindannyian.
0: No, hát arról beszélgettünk, szabad szedéses menza, és Roli tegnap az Arany János általános iskolában járt, ahol már ugye hallottuk a gyerekeket, illetve a szülőket.
1: És most megyünk tovább. Bizony, a másik oldalra átnézünk.
0: Igen, hogy ott mi a helyzet.
2: Itt vagyunk az Arany János általános iskolában, Fodorné Dóda Katalin igazgatónővel és Tündével, konyhavezetővel, egész konkrétan az ebédlőben. Itt a Napfény városában 5 intézmény is csatlakozott a legújabb szabadszedéses menza rendszerhez, többek között ugye az Arany János iskola is. A friss tapasztalatok érdekelnének bennünket, mik a

0: Az eddigi visszajelzések a gyerekek, illetve a szülők, valamint az itt dolgozók részéről, hiszen ez is egy fontos szempont.
1: Nem titok, hogy nagyon vártuk a változást a menza tekintetében, hiszen az utóbbi időszakban nem csak arról volt szó, hogy esetleg válogatósabbak lettek a gyerekek, érezhető volt, hogy másra vágynak, mint amit kaptak, és most megtörtént a csoda, ami gyakorlatilag azt eredményezte, hogy ezek a gyerekek maguk dönthetik el, hogy melyik ételből mennyit fogyasztanak. Egy kicsivel nagyobb türelemre van szükségük, hiszen nagyobb időt igényel a szabadszedés, amelyben repata ugyan nincs, de annyiszor jöhet visszaszedni a gyerkőc, ahányszor szeretné. Ezzel gyakorlatilag úgy érzik a gyerekek, hogy ők sokkal nagyobb befolyással vannak arra, hogy hogyan telik az ebédidő, hogyan fogyasztják el az ebédet, és hogy mennyit és mit fogyasztanak el a kínálatból.
0: A régi rendszerben, mi legalábbis hát már rég volt, de arra emlékszem, hogy sorban álltunk szépen a pult előtt, oda mentünk és megkaptuk az ételt. Könnyen, gyorsan felvették a ritmust a gyerekek azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik ez az egész?
1: Összességében jól vették az akadályokat, ők is és a kollégák is, a konyhások is, akiknek egyébként szerintem jóval nagyobb kihívást jelent ez a rendszer, mint amikor csak az adagokat kellett kiadniuk, de azt látjuk, hogy abszolút jól működik.
0: Van-e már visszajelzés a szülők részéről?
1: Abszolút pozitív visszajelzések érkeztek eddig. Bízom benne, hogy ezt a továbbiakban is így lesz. Ők is azt érzékelték, hogy a gyerekek nem akarták ezt az ebédet, ami korábban volt. Nem akartak sorba állni, mert hogy nem az az étel volt, amire ők vágytak. Most viszont örömmel, és azt látjuk, hogy egyre nő az előfizetések száma. Meghaladtuk az 500 főre igényelt ebédet, úgy, hogy 650 fő fölött van az iskola gyerekeinek létszáma.
0: Az ételmaradékkal, pazarlással kapcsolatban milyen tapasztalataitok vannak?
2: Ideig 3-4 hordó volt, most meg ilyen 15 és 19. Van, mikor 5 kiló maradék, az gyönyörű teljesítmény. Nagyon boldogok a gyerekek. Már reggel kérdezik, mi lesz az ebéd. Úgyhogy tényleg csodálatos, megtörtént a csoda.
3: Na, ez egyébként ennyire jó dolgot nagyon rég kell hallani. Nem, viccen kívül mondom, tehát hogy történik egy nagyon jó változás, aminek ténylegesen jók a következményei és a visszajelzései. Kettő dolgot a tartalmi részen kívül, ha nem lehet repedezni, hogy szed még egyszer. Ez egy kérdés maradt bennem.
4: A repeta definíciója micsoda?
3: Még egyszer szerintem. Szóval, a másik, a gyerkőc szót hagyjuk már. Rakjuk a gyermek mellé, nem kell erőltetni.
4: Dani, mely idegben van?
3: Hívjuk gyereknek.
4: Jó. Na, én azt mondom el, hogy aki szeretne velünk játszani, az küldje a menza szót SMS-ben.
3: 0-32-99-88-88, zenefelismerő játék lesz, vagy az éneket, vagy a zenét kell felismerni.
4: Ének zene nevezető játék. És jött egy SMS-ünk közlekedés ügyben.
3: Az új hídon az új Szegedre tartó sáv le van zárva, és a balra kanyarodó sáv megszűnt, ezt Évi írta nekünk. Ha ez igaz,
4: mióta van ott,
3: ha ez
4: vagy...
3: igaz, már pedig igaz, de hogyha még aktuális, akkor küldjétek el ezt is SMS-ben, légy szíves.
4: Köszönjük szépen, jó utat!
5: Rálátunk a szegedi közlekedésre! Partnerünk a több

0: Taylor Swift-et hallottuk itt a 88-ban, a Toy Story 5 betétdala szólt. Ez pedig az őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggel, 26 fok lesz ma, ennyi felhős, majd derült. Eső nem lesz, ősz van.
0: Berni megjön a hírekkel.
2: Támogatta a Gyomándrődi német nyílászárógyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Napközben is dolgozol.
4: Mi is?
5: Azon, hogy neked jobb legyen.
6: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
7: Na gyerünk mindenki!
8: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
9: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
10: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
12: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
13: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
14: Költséges volt az iskola kezdés.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
2: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk, spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
3: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon Subbassmaster. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
4: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
5: Hová mész, kisfiam? Elemér?
6: Nem, Bortér.
5: Hogy megváltozott ez a vicc?
7: Hát muszáj volt neki.
8: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
6: Legyen neked is lámás poharad.
8: Bortér. Minden korty megér egy misét.
9: Megújult a honlapunk, pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk, pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
10: Ön is művégtagot használ? Szeretne aktívabb életet élni protézisével? Az Aktív Protetika Kft. Szeptember 18-án 8 órától ingyenes bemutatónapot tart Szegeden a Szent Vincent Rehabilitációs Központban, a Bakai Nándor utca 50 szám alatt, ahol lehetősége lesz kipróbálni az Ottobok karbonprotézis lábakat és a legmodernebb térdízületeket. Jelentkezni az Aktív Protetika Kft. Facebook oldalán, vagy az aktívprotetika.com oldalon lehet.
11: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
12: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
13: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
14: Építkezik? Felújít? A Horvát Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
15: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
16: Ősszel könnyen helyrehozhatod.
15: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
17: Ez reklám volt.
18: Szüreti felvonulással kezdődik holnap a 14. Bortér Szegeden. Az 5 napos rendezvény sorozaton a 125 pincészet mellett számos fellépő gondoskodik majd a kilátogatók jó kedvéről. Egyre több a vendégmunkás Szegeden. Mihálik Edvin, az Összefogás Szegedi Jövőjéért frakció vezetője és Fodor Antal képviselő indítványozzák, hogy az önkormányzat vizsgálja felül, hol lehet munkásszállót létesíteni. Főispánokat nevezett ki a miniszterelnök. 9 megye és a főváros még mindig kimaradt, de ott már nem is lesz főispán, mert október 1-én hatályba lép az elnevezést megszüntető törvény. És jövőre újabb turnéra indul az Oasis. A májustól szeptemberig tartó fellépés sorozat első állomásán Glasgow-ban 5 koncertet adnak, majd következik Manchester, ahol 11 estén is fellépnek, de Párizs és Róma is a helyszínek között van. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
19: Köszönjük szépen, Berni, az infókat.
20: Kérdésünkre és kérésünkre meg lett erősítve, hogy ott tényleg van egy sávlezárás, és tényleg nem lehet balra kanyarodni az Új Hídról lefele, amikor mész hát Újszegedre, mert ott vízügyi munkátok vannak. Úgyhogy igaz, nem hazudott senki.
19: Nagyon, ez egy nagyon pozitív dolog már ma reggel. Jó, közben itt vanunk Marcsa Tempótaxitól. Halló, jó reggelt!
21: Jó reggelt, sziasztok! Nagyon erős a városba tartó forgalom. A Kávária-Sugár úti vasúti átjáró lezárása miatt nagyon sokan kerülnek a Szabadkai, illetve a Dorosmai út felé. A Kávárián még nagyon sokan forgulódnak. Tele van a Fonógyári út és a Vásárhelyi Pál út, és a Makai út forgalma is rettenetes. Megszűnt a lezárás az egyik, helyette van egy újabb. Mától a Bérkert út, a Temesvári körút van lezárva. A Bérkert utca egész a középfasorig. A Temesvári körúton a sávlezárással és sáveltolással jár, nem megszokásból vezessünk, figyeljük a kihelyezett táblákat, de nagyon sok autó tart a város felé a Sándorfalvi, illetve az Algyai úton is. A vasúti átjáró, illetve a Diadal utcai lámpás kereszteződés nagyon megfogja az autókat. De folynak tovább a munkálatok a Szilléri Sugár úton is. Ott is elég nagy a káosz, illetve a Tarjáni csomópontok mind telítettek. És a városban több helyen is lezárások nehezítik a közlekedést. A Kávária Sugár út, Szent Ferenc utca is egy kicsit kaotikus még mindig, úgyhogy nagyon óvatosan és figyelemmel közlekedjünk. Balesetmentes jó utat kívánok a Tempótaxi munkatársai nevében.
7: Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matraca üzlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
19: No! Aki szeretne velünk játszani, Menza szólt küldje SMS-ben
20: 030-299-88-88, zenét kell felismerni ajándékokért. Bruno Mars jön pedig, most pedig. Locked Out of Heaven.
19: Jó reggelt! 88.

0: ez már én voltam. Jó, Michael Jackson utánozó művésznek is emeltem volna, de végül is.
1: De végül is nem
0: inkább,
1: mentél.
0: Inkább hülye gyerek lettem. Ez is végül is egy döntés volt. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az Őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt, jó reggelt Gedzó, jó reggelt Berni, jó, és jó reggelt.
0: Jó reggelt Attilának is, aki itt van velünk a vonalban. Hello, hello.
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello Attila! Játszol velünk, ének, zene, játék, vagy még nem tudjuk, hogy milyen neve pontosan, de jövő hétre már megígérjük, hogy valamit azért csak kitalálunk. A feladat nagyon egyszerű lesz, legalábbis szerintem, mert mi tudjuk, hogy mi a megoldás. Éneksávot vagy zenesávot szeretnél kérni?
2: Legyen ének.
0: Legyen ének, és akkor annyit segítek, hogy 4 perc kereken ez a dal, hova húzzam a indító játékost?
2: Hát 59 másodperc.
0: 59 másodperc?
1: Ez jó, lássuk.
0: Hát várjál itt, akkor most már nagyon precízek leszünk. Júj, elkaptad. Na figyelj, így néz ki a helyzet. Azt mondja, hogy.
3: Ilyenek voltunk, és marad egy jár,
1: honnan tudtad?
0: Na figyelj, mutatom, hogyha itt a 1-10-nélhez raktad volna, akkor ezt hallottad volna. Mert hogy itt zene van, tehát gyakorlatilag semmit. Úgyhogy nagyon szerencsésen választottad ezt a dolgot.
2: Tudtam, hogy 59 másodperc,
0: jó.
1: Ja, tudtad. Hát ez ráéreztél.
0: Jó van, hát kedves Attila, gratulálunk.
1: A tiéd egy mogyi csomag, valamint a Rádió 88-as ajándékcsomag. Ne tedd le, majd elmondjuk, hogy jutsz hozzá. Jó?
2: Rendben, köszi szépen.
0: Köszönjük. Ciao. Oké, és akkor közlekedés ügyek.
1: Köszönjük, mit köszönök én?
0: Hát bármit is megköszönhetsz.
1: Na,
0: Kistelek felől Szeged felé tartó út. Ottan el van esve. Ezt te jobban tudod, ott szoktál járkálni.
1: Igen, szoktam arra járkálni. Hát úgy néz ki, hogy elesett a halássárdági áll a sor, úgyhogy ott egy kis türelmet kér mindenki. Valamint kaptunk még egyet.
0: Ezt Erikától kaptuk, igen.
1: Ezt Erikától kaptuk valamint. Kaptunk még egy hosszabbat, nem fogom felolvasni. A lényeg, hogy használjátok a tükröt, meg a cipzárelvet, legyetek kedvesek, ezt kéri egy hallgató.
0: Illetve, ugye ezt ne csorogjatok.
1: Nem a cipzárelv egyébként, a tükör se. Tehát nem véletlen van a kocsin.
0: Szóval igen, meg az, hogy a két lámpa közt, ő azt kérte, hogy ne csorogjunk, hogy ne kelljen megállni, hanem hogy menjünk oda, hogy a többiek még beférjenek.
1: Jó, erre van nem benne
0: tudok,
1: valami.
0: Erre nem tudok közép-európai statisztikákat mondani, de van benne valami. A lényeg az, hogy figyeljünk a másokra is, meg közlekedés ügybe arra figyeljünk.
1: Én ezt azért tudom megérteni, mert vannak olyan helyek a városban, ahol ilyen 5 másodperces zöldek vannak, és ott azért le tudsz csúszni róla, hogyha az előtted levő sorok, szóval ezt megértem.
0: Jó utat kívánunk!
4: Támogatta a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: Ez volt a kedvenc számom. Vagy nem tudjuk. 7 óra 44 perc, a jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: Jó reggelt kívánunk, még mindig ez szólalatta?
0: Igen. De szeret, a férfi szeret így egyszerre zenélni, meg mindent csinálni.
1: Valami,
0: jó volna, hogy abba fejezni ezt a maráskodást.
1: Na.
0: Na. Hát akkor itt vagyunk. Oké, szóval itt visszatérve a játékból, ma a szabadszerzéses menza körül forog a mai reggelünk. Azt már tudjuk, hogy akik ezt így bevállalták, legalábbis az Alany János suliba, ott mindenki boldog gyakorlatilag. A gyerekek, a szülők nem mindig tudják, hogy mi mennyibe kerül, de ez már most egy másik reggelnek a kérdése.
1: Jó, de azért, mert apa intézi, tudod.
0: Igen,
1: nem, bocsánat, anya
0: de intézi. Volt, hogy anya.
1: Mindig aki más, teljesen mindegy.
0: Nem, te intézted? Te azt mondtad, hogy én intézed. Nem, akkor mindegy is.
1: Gyerek nevet két hete.
0: Be kéne fizetni ezt, mindegy is hagyjuk. Szóval, hogy ott mindenki boldog, de hogy ez hogy is néz ki dietetikus szemmel, azt majd 8 óra utántól meg fogjuk tudni.
1: Így van, mert érkezik a vendég, megérkezett. Szeretném most beszélni már? Vagy majd később?
0: Szeretném, majd később.
1: Jó, oké, akkor.
0: Már most a reggeli műsor úgy átalakult, hogy már bármit lehet bármikor csinálnunk.
1: Szóval, hogy szeretném, várjál, akkor fölhangosítom, hogy szeretnéd volt hallani.
0: Na várjál, akkor be is adlak ide, de most már benne vagy.
2: Csodálatos.
0: Oké, jó reggelt. Godáni Rezinger, Karolina vendégünk. Szerbusz.
2: Sziasztok, ide
0: érte időbe.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
0: De azért, mikor indultál? Azt még mondjuk gyorsan közlekedés ügyeket.
2: Hát gondoltam, hogy necces hogy lesz a forgalom, de hát olyan negyedkor.
0: Negyedkor már indítál.
1: Hát jó, akkor nem kis telekre jöttél.
0: Nem, mert ott
1: nagyon probléma
2: van.
1: Az más egy kicsit.
0: Az egész jó, nem kell átjönni a folyón. Oké, szóval erről fogunk majd picit beszélni bővebben. Neked is vannak gyermekeid.
2: Így van.
0: Ők ilyen menzások?
2: Mind a ketten, így van.
0: Igen, és szabadszedéses vagy?
2: Sajnos nem. De AB menüből választhatunk.
0: Aha, tehát kétféle van, az már azért mindig jobb, mint a káposztás cvekkedli, vagy valamit, amit
2: az tudod, dörrentettek. Az is van, káposztáskocka.
0: Káposztáskocka van?
1: Azt nem tud kihalni, szerintem a magyar menzából. Tehát,
2: hogy... Még mindig van, most láttam, hogy az októberi menüben lesz. Na. B menüként választható, de hát van, aki ezt szeret.
0: Te válogatos volt a gyerekként?
2: Nem.
0: Nem, tehát amit oda raktak eléd, te mint a Daniéknál, hogy így 42-re raktatok egy ufásdobozba, és ott nem volt ilyen egy darab kifli végé, gyakorlatilag harc ment.
1: Három tesóm van, szóval gyorsan kellett tenni. Ez.
2: Mi hárman vagyunk szintén, két hugom van, de jó evők voltunk mindig.
0: Tehát nem volt ilyen válogatás.
1: Meg nem volt kényszer, nem volt rátok erőltetve, nem volt ez az üres tányér szabály, majd arról is fogunk beszélgetni. Akkor igen. Ti is normális, tehát a kajához való viszonyatok normális.
2: Én úgy emlékszem, hogy nem volt körülötte gond, hála jó Istennek, de hát ez nem mindenhol van így. Hát a válogatóság megelőzése az ugye nagyon-nagyon fontos. Ezt ilyen 6 hónapos kortól lehet kezdeni gyakorolni.
0: 6 hónapos kortól?
2: Így van. Tehát, hogyha megnézzünk egy gyereket, akkor az idegrendszere 6 és 18 hónapos kor között nagyon befogadó az új ingerekre. Tehát olyankor kezdi el egy gyerkőc megismerni azt, hogy milyen az étel íze, állaga, szaga, tapintása.
0: Tehát, hogyha ott ráerőtetjük a brokkolit, akkor nem ezt gondoltam.
2: Inkább csak így meg kell vele ismertetni a brokkolit. Legyen ott a tányéron a brokkoli, legyen ott a tányéron a cseresznye, legyen ott a tányéron minden, illetve kísérjen el minket bevásárolni, esetleg jó lenne, hogyha egy kertbe is találkozna, egy nem tudom, málna bokorra, hogy lássa, hogy milyen az.
1: Nem baj, a terem is, igen.
2: Megismerni az alapanyagokat, színre, állagra, tapintásra, tehát hogy az érzékszervei hozzászokjanak a különbözőségekhez, mert ugye nagyon sok gyereknél van az, hogy szereti a világos színű vagy fehér ételeket, ugye a tészta, sült krumpli, rántott hús, ezek mind színtelen, egységes kinézetű, elég natúr ízű dolgok, és ez egy biztonságos dolog a gyerek idegrendszere számára, tehát könnyen elfogadható.
0: Őrület.
2: Úgyhogy
0: őrület. Na jó, ez izgalmas lesz, hogy a következő órában.
1: És hogy sok minden legyen a tányéra, hogy ez nem úgy kell elképzelni, hogy a pálinkás kenyerek, tudod, így kirak, hogy a barack. Ez hagyni kell,
0: tudtam, mert Gedzó... Tudtam, hogy van valami sötét volt a múltatban.
1: Gedzó mindig a pálinkás kenyeret vette le.
0: Hát jó van, hát most, hogyha az íz lett, annak is olyan fehér színe
1: fehér
0: volt.
1: Fehér a színe,
0: hát
1: ennyi biztonságot adott. A mai napig azt ad egyébként, és nagyon sok embernek. Miley Cyrus, End of the World.

0: End of the World, volt Miley Cyrus, itt a 88-ban. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 perc múlva 8 óra. És akkor folytatjuk ezt a beszélgetést, mert hogy körülbelül nekem legalábbis egy ilyen 18 darab kérdés már eszembe jutott, úgyhogy nem tudom, eddig élsz-e délig? Azt mondtad, hogy délben van valami program. Jó van, oké. Berni érkezik friss információkkal.
1: Így van. Mit mondjak?
0: Hát most időjárást.
1: Ja, várjál. 26 fok lesz, meg napsütés.
0: Az tökéletes.
1: Ennyi.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
6: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
7: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
8: Ugyan már, Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
7: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
8: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos venni. Kupoljál.
7: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
8: Szent Erzsébet Móralmi gyógyfürdő.
7: Hosszabbítsd meg a nyarat.
9: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
10: Fáj a fogad, vagy csak tökéletes mosolyra vágysz? Irány a Dentaláb fogászat. Már Algyőn és Szegeden is várunk. Felejtsd el a rettegést. Nálunk hang nélküli, lézeres fogfúrás és fájdalommentes gyökérkezelés vár. Sürgős az ügy? Akkor azonnal fogadunk. Kényelmes, ragasztó nélküli, kivehető fogsorainkat pedig már ezrek imádják. Dentaláb. Mosolyog bátran. Foglalj időpontot még ma. Dentaláb.hu.
11: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
12: Szeptember 19-én megdolgoztatjuk a rekeszizmokat. Kapcsolódj ki az Impro Humor Esten.
11: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
13: Nem csak akkor számíthat ránk, amikor beteg. Pingvin Patika. Az egészség partnere a mindennapokban.
14: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül? Hát nem! Cherry modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Cherry Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
7: Ez reklám volt.
15: Mintegy 1,3 millió forintból felújítatta a Szent Mihályi Móricz Zsigmond művelődési házat a nyáron a szegedi önkormányzat. A beruházásban összesen 48 négyzetméternyi parkettát cseréltek le, emellett tisztasági festés is történt. Jávorszky Iván önkormányzati képviselő hozzátette, az elmúlt hónapokban több művelődési házat is felújítottak Szeged szerte.
16: Ezt igen fontosnak tartjuk, mivel hogy mindegyik művelődési házannak adott területnek egy bizonyos központja. 15 intézményben történt felújítás, kb. 50 millió forint értékben. Parketta, csere, tisztasági festés, a Hölgyműves utcai ódában, a Petőfi telepi ódában, illetve Petőfi telepen a művelődési házban is.
15: Márki-Zay Péter bejelentette, hogy a Mindenki Magyarország a néppárt indulni fog a 2029-es önkormányzati és európai parlamenti választáson, majd a 2030-as országgyűlési választáson is. Hódmezővásárhely polgármestere a Kontrollnak elmondta, hogy Orbán Viktor leváltása még nem elégséges, a fideszes módszereket is le kell váltani. Megemelni a dohánytermékek jövedéki adóját a kormány november 1-től. Többek között a cigaretta, a dohány, a töltőfolyadék és a hevített termékek adója is nőne. A javaslatot az országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja, így a tervek szerint már ma este szavazhatnak róla. Emellett a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosai szeptember és december között havi 5000, összesen 20000 forintos támogatást kaphatnak autónként egy jogos. És felnőtt karrierje eddigi legjobb eredményét érte el a Vitéz Sportegyesület Szeged teniszezője egyéniben. Bíró Melinda Romániában rendezett 15000 dollár összdíjazású teniszversenyen egészen a döntőig menetelt, aminek köszönhetően páros után egyéniben is felkerült a női felnőtt világranglistára. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen az infókat, közlekedés ügyben pedig ugye arról már beszéltünk meg itt, már a taxis kollégák is elmondták, mondjuk még kollégák nekem, na mindegy. De szóval a Bérkertre nem lehet rákanyarodni az új hídról, de csak hogy egy kicsit extrém legyen a dolog, ott Gábor hívott minket, és már itt jelzi a térkép is, történt még egy baleset is, tehát hogyha ez így nem lenne elég, akkor oda tudunk még küldeni egy cirkuszos kocsit, hogy biztos extra legyen az egész helyzet.
1: A többi az pedig teljesen szokásos, tehát a Dorosmai út, Kossuth-Lajos sugárút is bevonálva, Makai út, Szőregi út, Agyői út, és hát igazából sorolhatnám minden bevonálva, ahogy ez lenni szokott, a belváros is kezd.
0: Óvatosan tessék közlekedni, bármi infóban tessék küldeni. Köszi!
7: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
0: Hogy hívják ezt az embert?
1: Gracie Abrams szerintem.
0: Így kellett?
1: Hát a zenék egyik felét ismerem, a másikat pedig sajnos ismerem.
0: Hát jó. Fél perc múlva 8 óra. Mindjárt jövünk a témával. Jó reggelt!

0: 82 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó
0: reggelt. Ez az őrület reggel.
1: Ez a mega. No. És hát megjöttünk a mai témánkkal.
0: Így van. Továbbra is vendégünk Godáné Reisinger Karolina. Már úgy tudom a nevedet mondani, hogy pedig ez egy ilyen nyelvtörős.
2: Fine.
0: Hello, jó reggelt. No, ott fejeztük be, vagy kezdtük el, vagy nem is tudom, hogy a gyereknek már nagyon fiatal, vagy nagyon pici korában érdemes megmutatni mindenféle színeket, textúrákat és egyéb izgalmakat, hogy ezt így, de azt önmagától fogja kiválasztani, vagy tudunk rá hatással lenni, hogy egy picit azért toljuk afelé, hogy mondjuk inkább több zöldség legyen.
2: Hát, ugye ebben a legfontosabb az az, hogy együtt legyen a család ebbe a sztoriba, és jó hangulat legyen, tehát üljünk együtt az asztalnál, és nagyjából a gyerek azt lássa, hogy ugyanaz van az ő tányérján, mint a felnőttekém. Uh-huh. Tehát lásson a gyerek engem is brokkoli tenni, együtt együnk, ismerkedjünk ezekkel a dolgokkal, ne boruljunk ki, hogyha egy pohár víz kiborul az asztalon. Tehát, hogy egy kicsit így próbáljunk elfogadóak lenni azzal, hogy ez egy tanulási folyamat, és akkor ezen belül ugye a válaszkész hozzátáplálás 6 hónapos kortól, tehát nem az, hogy almapürével egy kanállal megtömjük a gyereket, hanem egy bizonyos életkor után azért kezébe lehet adni azt a, nem tudom, párolt alma szeletet, és akkor csócsálja el, vagy a kifli csücsköt a kezébe adni. Tehát, hogy érezze, hogy mit eszik, meg lássa, mm-hmm. meg tapasztalja meg, hogy ez mire jó. Szóval, hogy a válogatóságnak ez egy nagyon fontos része, hogy példát mutassunk, és lehetőleg a három fő összetevő a tányéron, az így legyen ott. Tehát a fehérjeforrásunk, ami lehet akár tejtermék, tehát nem kötelező mindig húst adni a gyereknek. Legyen ott valamiféle zöldség, gyümölcs, tehát nyugodtan lehet gyümölcsöt is adni, akár egy szendvics mellé, hogy egyszerre érezze a sós ízeket, és akkor a mellé megkedvelje az édeset, tehát hogy ezeket lehet kombinálni. És akkor ahogy növekszik a számára megfelelő textúrát, számára biztonságos textúrát, mert az őr ugye a félrenyelés ez egy nagyon veszélyes dolog, és abból egyébként, tehát hogyha már így a válogatóságról van szó, akkor van olyan étkezési zavar, ami úgy tud kialakulni, hogy van egy rossz élmény a gyereknek. Félrenyel, fájdalmas a nyelés, van egy nyelőcsőgyulladás, vagy valami hasonló dolog, amikor a táplálék felvételt zavar, szenved. És ilyenkor van egy nagyon rossz élmény az étkezéssel kapcsolatban, és ilyenkor kialakulhat az, hogy bizonyos állagot, vagy bizonyos ételcsoportot elkezd elutasítani a gyerek. Ezzel nagyon óvatosnak kell lenni, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy mondjuk egy óvodában, iskolában elfogadó legyen a pedagógus kar ezzel a dologgal kapcsolatban, hogyha egy gyerek azt mondja, hogy nem kérek, tehát, hogy ezt el kellene fogadni, mert lehet, hogy annak oka van. És van ez az ARFID nevű étkezési zavar, ami az elkerülő magatartást jelenti így az étkezés kapcsán. Ennek a diagnózisa nagyon komplex, de hogyha szülőként azt látjuk, hogy komplett ételcsoportokat elutasít a gyerek, azt látjuk, hogy fél az étkezéstől, azt látjuk, hogyha ráerőltetnek valami olyat, amit ő nem akar megenni, akkor akár ki is hányja, vagy öklendezik tőle, akkor azzal már egy étkezési zavarokban jártas gyerekorvost, vagy egy gyerekpszichiátert érdemes felkeresni, hogy nézzenek ennek utána, hogy mi állhat e mögött, és egyébként megfelelő technikákkal ez elég jól kezelhető, tehát lehet edzeni, tréningelni erre a gyerekek idegrendszerét, hogy egyre több dolgot fogadjanak el. Ebben nagyon nagy szerepe van a témában jártas dietetikusnak is, hogy megtanítsa anyukának, hogy mit rakjon a tányérra.
1: És abban, amit most elmondtál igazából, tehát dietetikus szemmel az, hogy mondjuk szabadszedéses lesz a menza sok szegedi iskolában, ez igazából jó, nem? Tehát, hogy
2: én
1: az autonómia érzést is növeli. Gondolom ez azért elég fontos gyerekként, hogy azt érezd, hogy vagy a gyerek is azt érez, hogy nem rá van erőltetve, tehát nem egy felső kényszer hatására jön az, hogy mit kell megennie, hanem akkor azt mondja, hogy jó, akkor én választhatok a dinnyel, meg mondjuk a barack közül. Tehát ez alapvetően jó irány, nem?
2: Nagyon. Én nagyon örültem neki, mikor meghallottam, hogy Szegeden lesz szabadszedéses menza, ugye ugye ez egy 4-5 évvel ezelőtt kezdett el Magyarországon témává válni, hogy akkor a menzán szabad szedés legyen, és egyébként szülői kezdeményezés volt Ferencvárosban az első olyan hely, ahol ezt kitaposták ilyen nemzetközi példák alapján, hogy akkor...
1: Az ultrák igen felvilágosítottak. Mindig egyébként, hogy tényleg megnéz egy focimeccset, és látom, ők harcolták ki nekünk.
2: Nem? És a harcos szülők, igen, felvették a kapcsolatosokat a közétkeztetővel, meg a pedagógusokkal, és akkor ott helyi, vagy hát magyar alapanyagokból próbáltak meg létrehozni egy teljesen más étkeztetési rendszert, és akkor ennek a mintájára ez így országosan terjedt, csináltak rá egyébként Magyarországon egy hálózatot is, van erre startup is, de helyi szinten is lehet ebből példát venni. Ugye most jelenleg Szegeden 5 iskolában van ilyen próbaszinten ennek gyakorlata, és ugye AB menüből választhatnak a gyerekek, illetve gyümölcs is mindig ki van tálalva mellé. Van, hogy nem csak egyféle gyümölcs, hanem akár többféle. És Szegeden is nagyon jó a visszajelzés, tehát az a tapasztalat, hogyha a gyerek érzi a kontrollt a felett, hogy mit és mennyit eszik, és mondjuk ez meg van erősítve pedagógus oldalról, hogy nyugodtan szedhetsz keveset, szedhetsz még egyszer, ha szeretnél, vissza lehet vinni azt a tálcát, és szedhetsz a másikból is, hogy megkóstold. Ez a nyitottságot, azt, hogy egyre többféle ételt fogadjon el az a gyerek, ez abszolút támogatja, illetve tehát ugye az, hogy ez az életkor, az autonómia kialakulása, iskolás lesz a gyerek, önálló lesz a gyerek, és gyakorolhatja ezt az étkezésén keresztül is, ez egy nagyon jó gyakorlat. Nem mehetünk el amellett, hogy ennek farvizén azért az élelmiszer pazarlás is jelentőset csökken.
0: Na igen, ezt akartam kérdezni, hogy oké, aztán beszéltük, hogy a gyereknek így mindenféle dolgot mutatsz, hogy legalább így ész tudja, de hogy magát a mennyiséget, hogy azt is kisebb korban már be lehet lőni, hogy jó, egy darab alma. Ha megetted, kapsz még egy kisebb. Tehát azért...
2: Hát sokszor felnőtt korban tanuljuk meg ezt a rendelőbe egy dietetikusnál, hogy mit jelent az, hogy tele van a hasam. Mit jelent az, hogy tehetségérzetem van, milyen fizikai érzetet jelent az éhség, milyen késztetés hatására kezdek el enni, mert azért előfordul, hogy nem csak akkor eszünk, hogyha éhesek vagyunk, hanem stresszhelyzet hatására, vagy valamilyen frusztráció kapcsán az étkezést használjuk nyugtatásul, vagy akár ugye a addig nem állsz föl, még nem eszed meg című zászló alatt azért elég sok olyan felnőtt alakult ki, aki szorong attól, hogy ételt hagyjon a tányéron, és azért ennek vannak káros hatásai felnőtt korban. Tehát

0: érkeztek, ameddig nem laktak jól, utána pedig abba hagyják, mert már tele vannak. Szóval ezt később felejtjük el ilyen erőltetés hatására, nem meg a hülye szabályok miatt.
1: Igen.
0: Jó, erről tehát beszélünk
1: ez,
0: majd még.
1: Ez fontos lenne, hogy a pedagógus oldalról, akár óvodában, akár iskolában tiszteletbe tudjuk tartani azt, hogyha a gyerek azt mondja, hogy de jól laktam.
0: De egyébként a szülői oldalról is tiszteletbe kéne tartani, szóval szerintem a szülők ugyanolyan hülyék tudnak lenni, mint a pedagógusok ebben. Szerintem. Nem csak ebben, hát általában mindenben.
1: A szülői oldalon nagyon fontos lenne a tájékoztatás, tehát hogy tudja a szülő azt, hogy mekkora az adott életkorban a gyereknek a szükséglete, és akkor könnyebben el tudja fogadni azt, hogy nem eszi meg a gyerek az elvártat feltétlenül.
2: Na jó. Jó, ebben még van most már mindjárt, nekem még eszembe jutott a csomó dolog. Úgyhogy mindjárt megyünk is tovább, előtt azonban, hát Mr. Props.
0: Sose hallottam, ez a Waves.
2: Pedig egy időben ez a kedvenc számod, ne is tagad.
0: Jó reggelt!

0: It's the Props és a Waves itt a 88-ban. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 4:09 van. És folytatjuk tovább a szabadszedéses menza, illetve a gyerekeket hogy kell afelé terelni, hogy egyrészt választékosan legyenek, és ne egyék túl magukat leginkább.
1: Meg ne legyenek nagyon válogatósak egyébként, és a vendégünk pedig Godanei Reisinger Karolina, dietetikus, hogyha valaki most kapcsolódna be, esetleg ülne az új hídon a dugóba, van is ideje végighallgatni. Jó, 9-ig tart a műsor, bőven
0: tessék odaszólni, hogy későn.
1: Ez a 45 percig belefér.
0: Oké, szóval ez a válogatásos dolog, hogy ezt így, hogyha már kialakult, tehát mondjuk mit tudom én, a gyerek 3 éves, 4, nem tudom, és erre nem figyeltünk annyira, akkor azzal még ott lehet valamit csakkozni, mert hát, lehet menni.
2: Ebben a 3-4 éves életkorban lévő válogatóság, ez abszolút arról szól, hogy a gyerek autonómiája kezd kialakulni. Ő akar lenni a főnök.
1: És ezt le kell törni, ugye? Tehát a jól értem, hogy minden erővel.
2: Büntetés,
1: kukoricára térdepelte.

0: Jó, hát szegények, némi Málnárat érdepeltünk, mert mi gazdagok
1: meg voltatok. Meg gazdagok voltatok. Nálunk mindenki biztos szegény volt, a sofőr meg a lovászfiú.
0: Igen, mi haraptuk a szalámit. Bocsánat, elkanyarodtunk, igen.
2: Szóval, hogy ezt a kontrollt élhesse meg a gyerek ebben az étkezésben, és hogyha jól irányítjuk, ebben a 3-4 éves korban elviszük magunkkal bevásárolni, beleszólhat, hogy mi legyen a kaja.
1: Biztos, hogy
2: akkor...
0: Jó, de kíváncsi leszek, Dánieléknél ugye novemberben van, de majd kíváncsi leszek ezekre.
2: Akkor azért nyitottabbak maradnak a gyerekek az új ízekre akár. Ilyenkor már 3-4 éves korban be lehet vonni őket a főzésbe. Nyilván nem az a legidőhatékonyabb dolog, hogy a nem tudom, frankfurti levesbe a gyerek karikázza föl a virslit, de igen, hogy alapvetően...
0: Vagy a rácponthoz ugye
1: ezt pucolja meg. Hogy mekkora kést kell neki venni, hogy...
2: Biztonságosat, de jaj, vannak jaj. Olyan étkészletek, amit kifejezetten gyerekeknek erre találnak ki. Vannak olyan szakácskönyvek is, amikhez mérőpoharak vannak, meg konkrét receptek vannak benne, és kifejezetten arra van kitalálva, hogy a gyerek tudja végigvezetni a főzésnek a menetét, tehát be vannak fényképezve gyakorlatilag így a receptnek az egyes állomásai, hogy mit kell csinálni. És mi is nagyon szeretjük ezeket a könyveket otthon. Nekünk süteményes van ilyenből, és hát imádják a gyerekek, hogy ő kanalazhatja bele a mérőpohárral a lisztet, ő töri fel a tojást, egy 4 éves gyerek, mert tökéletesen föl tudja törni a tojást, és akkor így megmarad az érdeklődése az ételek iránt. Hát egy gyerek, amiben részt vett, hogy elkészítse, hát biztos, hogy nagyon lelkesen fogja megenni.
1: Akkor jól értem, hogy igazából otthonról hozunk mindent.
2: Ennek az alapját otthon kellene megtanulni, és a szülőknek ezért mondtam, hogy nagyon fontos lenne az, hogy legyen ismeretük arról, hogy hogyan kommunikáljunk a gyerek testéről, hogyan kommunikáljunk a gyerekkel az asztalnál azzal kapcsolatban, hogy mit és mennyit eszik, hogy ebbe egy felfedezés és szabadság legyen, egy korlátozás és egy beszűkítés azzal, hogy ráerőltetjük a gyerekre azt, ami szerintünk helyes ezzel kapcsolatban, de legyenek meg a keretek. Tehát az nem normális nyilván, hogyha mondjuk egy 4 éves, neki áll is dobálni az asztalnál. Tehát, hogy az is jó buli lehet, de nem a felfedezés része, mert a 4 éves gyerek már tudja, hogy milyen állagú, meg tapintású a rizs. Azzal nem dobálózunk. Egy 8-10 hónapos gyereket már meg lehet tanítani kultúráltan pohárból inni. 10 hónapos kornál már el lehet kezdeni megtanítani az önálló evőeszköz használatot, tehát ott már kanalat és ilyen puha vagy lekerekített hegyű villát már tök simán tudnak használni, és akkor belenyomkodják az ételbe maguk előtt, és a krumpli pürét például elég hatékonyan meg tudják enni.
1: Ez a szabadszedéses menza, és hát a skandináv országokból jön, hogyha jól tudom, meg Finnországból, hogy ott már a 70-es, azt hiszem Svédországban már a 70-es években kezdték ezt el egyébként először, hogy van még olyan dolog esetleg, ugye ők mindenben előrébb járnak, tehát az, hogy szerintem nem 50 évben vagyunk leparadva, ez csak a dátum, szerintem 80%, de hogy van még olyan esetleg a skandináv országokban, vagy esetleg a táplálkozás tudományban, amit itthon még nem csinálunk, de mondjuk nagy segítség lehetne, hogyha bevezetnénk ugyanúgy, mint ezt például, tehát hogy egyszerűen csak az észszerűség és a pszichológia miatt, meg a tudomány miatt, akkor azt úgy döntünk, hogy nem csak a szabad szedéses menze van, hanem más valami, amivel mondjuk a gyereket tudjuk az egészséges táplálkozásra nevelni, vagy az egészséges viszonyra a táplálékhoz.
2: Van ilyen, de az a jó hírem van, hogy ez már itt van Szegeden is. Tehát az, hogy egy óvodának például legyen saját kertje, amit művel, és ott zöldségeket termesztenek, és a gyerekek ehessenek abból, amit ők termeltek meg. Ez Szegeden is van. Tehát a kisfiam óvodájában a saját csoportjának 2 darab magaságyása van. Visszük szülőként a palántákat, a magokat, tavasszal palántát nevelnek, csiráztatnak, ezeket megkóstolhatják, és művelik a kertjüket, és az, amit ott megtermelnek, az megkóstolható. Tehát, hogy nem tudom, a gyerekeim rendszeresen csinálták azt, hogy mire mentem, menta illatú volt az egész gyerek, mert hogy csipegette a mentát a magaságyásra. Szóval, hogy lehet, ez hogy egy tök jó dolog. Tudod,
0: de... Igen, hogyha kicsit nem figyelnek. Oké, nekem az jutott közben eszembe, hogy mi mindent, amit itt beszéltünk, hogy otthonról hozza az ember, hogy hogyha nem hozott, tehát, hogy mondjuk ez az edukáció, akkor ezt nézzünk utána interneten, tehát szülőként azt most így meghallotta valaki, és akkor mondjuk egy Dániel, akinek most lesz majd gyermeke, hogy akkor ezt így, hogy tudjuk már mondjuk így magunkat edukálni ilyen ügybe, vagy mert hogy mi otthonról mondjuk én például azt hoztam, hogy amiket itt most felsoroltunk, ez az összes létező, már megeszed annyit szedsz, amennyit, stb. Ezt, és akkor én is mondjuk válogatósabb vagyok egyel, hogy akkor ezt így szülőként így a neten kezdjek el utána nézni, forduljak, tehát mi történjen ilyenkor?
2: Amíg nincs probléma, addig nyilván tök jó, hogyha valaki otthon ennek utána akar nézni, és teljesen ingyen elérhető. Van nekünk egy dietetikus szövetségünk, akik nagyon lelkesen dolgozzák ki a legújabb szakirodalom alapján azt, hogy mi a jelenlegi magyar táplálkozási ajánlás, és az életkorra le van bontva, ezt okostányérnak hívják, amiről már azért remélem a legtöbb iskolában hallottak, de hogyha a gyereknek az életkorát, testsúlyát, testmagasságát beírogatjuk ebbe a kalkulátorba, ami az okostányérnek a honlapján megtalálható, akkor egyrészt tudunk tájékozódni az adagnagyságról, arról, hogy milyen élelmiszercsoportokat milyen gyakran kellene fogyasztani, tehát erről egy jó kis alapot ad, illetve vannak olyan dietetikusok, akik kifejezetten erre a válogatóságra, vagy az egészséges étkezés körüli viselkedésre vannak specializálódva. Egy egyszerű kereséssel meg lehet találni a gyakorlatilag még a születés előtti, tehát intrauterin életkorra vonatkozó ezzel kapcsolatos ajánlások is megtalálhatóak nagyon sok ingyenesen elérhető honlapon. A hozzátáplálással kapcsolatban is nagyon-nagyon sok dietetikus által összeállított ingyenesen elérhető brosúra van az interneten. Az a nagyon fontos, hogy ez tényleg szakember torlából jöjjön. Uh-huh. Tehát nagyon sokféle blog, meg nagyon sokféle blog, meg TikTok csatorna van arra, hogy hozzátáplálás, és nagyon divatos most a BLV, de addig ne BLV-zünk, amíg nem tudunk mondjuk egy aspirációs fulladást megoldani, tehát, hogy...
0: Ebben a mondatban három olyan idegen szó volt, amit nem ismerek.
2: Tehát, hogyha félre nyel a gyerek, akkor a tudjuk, hogy az, ütjük ki belőle.
0: Igen. Azt mondjuk pont.
1: A fulladás pont tudtad.
0: Azt pont tudtam. Igen. Tudsz még maradni?
2: Tudom.
0: Egy kicsit. Jó, van. Folytatjuk. Okay. Akkor folytatjuk innen hamarosan, előtte azonban érkeznek friss infók.
1: 26 fok lesz, eső nem várható, szépen süt a nap, ennyi.
0: Berni meg már is itt van.
3: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
4: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. Túl vagy az ebéden, jól esne egy icipici lazulás.
4: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
3: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
4: Rádió 88, az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
6: Beleférsz az első 15-be. Csoportos óráink az igényeidre szabva. Ha kell, felpörgetünk, keményen megdolgozunk, testileg lefárasztunk. Ha kell, ellazítunk, lenyújtunk, lelkileg feltöltünk. Csoportos edzéseinkkel várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
5: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi. Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csaptelepektől az épületgépészeti szerelvényekig, minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
7: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
4: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
5: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
8: Minőségi építőanyag, amit csak akar. Cement, alap, sóder, beton, betonacél. Na-na! Az első Beton Kft. Áruházában és telephelyén mindent megtalál egy helyen. Szeged, Vásárút 1-3. Telefon 62-549-570.
9: Szeptember 18-20. Amerikai barbecue hétvége a Sercegőben. Naplemente, füst a grill fölött, hideg ital az asztalon és az Afro House lüktetése a háttérben. Péntek este a Sercegő kertje igazi Afro House partivá alakul a Sunset Syndicate-tel. DJ, élő szakszofon, gitár és az Afro, Latin és Melody House zenék egyetlen különleges estében. A belépés díjtalan, az asztalodat viszont foglald le időben. Részletek sercegő.hu.
8: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyet. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630-3491-791-es számot.
10: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
11: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
10: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
11: www.plazmapont.hu.
12: Hová mész, kisfiam? Elemér?
13: Nem, Bortér.
12: Hogy megváltozott ez a vicc?
14: Hát muszáj volt neki.
15: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
13: Legyen neked is lámás poharad.
15: Bortér. Minden korty megér egy misét.
16: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
17: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző erejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
18: Ez reklám volt.
19: Két hónapon belül megújul a szegedi városháza homlokzatának középső része. A díszítő elemeket egy speciális festékréteggel látják el, ami az energiamegtakarításban is segít majd. Négy fát vágtak ki a szegedi Vértúji úton, miután szakmai és műszeres vizsgálatok szerint veszélyessé váltak. Az önkormányzat szerint további fakivágás jelenleg nem indokolt, a kivágott fákat pedig pótolják. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt a hétvégén. Az egészség közösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. És 10 000 éve kihalt állat makulátlan állapotú maradványára bukkantak. A különös leletről paleontológusok erősítették meg, hogy egy kifejlett csendes óceáni masztodon zápfoga. A fosszíliát a Stanford Egyetem kapta meg, ahol szénizotópos vizsgálattal határozzák meg a pontos korát. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na kérem Áláson, ez a baleset, ami volt a hídon, az új hídon.
1: Szerintem tart még, ha tippelnem kéne, mert Nem igen. Néz ki jól a Google Maps. Úgyhogy bizonyan. Hát ott mindenben van állva gyakorlatilag a körútig. Ez megtörtént. Hát a sávlezárás és baleset van, úgyhogy
0: tehát aki át akar menni az Új Hídon Újszegedre, az ott beáll a Szillérinek a sarkánál a sorba, és vár. Tehát most egyelőre ez történik. És mivel a Bérketre se lehet lekanyarodni, így meg aztán végképp teljes káosz és zűrzavar van ott, úgyhogy egyelőre a belvárosi hídat javasoljuk mindenkinek átkelésre. A folyó felett a többi út már nagyjából kezd úgy kinézni, ahogy kellene, de még mindig vannak fennakadások, óvatosan vezessünk az a biztos jó utat.
14: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
0: Na, Dániel, Bon Jovi, hogy állunk?
1: A mai zenét én szerkesztettem, most már elárulhatom. Jó, Bon Jovi jön, Have a Nice Day, ez a mega jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8:30 van.
0: Jó reggelt!

0: nasty! Hát ők voltak Bon Jovi és Barátai Show. Köszönjük szépen.
1: Jó reggelt. Jó, a szabadszedéses menzáról beszélgettünk, és hát annak kapcsán igazából elkezdtünk már beszélgetni az otthoni étkezésről is, és az otthoni étkezési szabályokról, hogy nem is a szabályokról beszéltünk eddig, hanem az, hogy hogy lehet esetleg a gyereke megkedveltetni többféle ételt, és hogy egészséges legyen a viszony a magához, a táplálkozáshoz. A kérdés az, hogy akkor azért valami szabály csak kell? Tehát nem az van, hogy kirakok neki egy teljes svédasztalt otthon, és akkor vegyél, amit akarsz.
2: Nagyon fontos, hogy az, hogy van beleszólása a gyereknek abba, hogy mit tegyen, ez nem azt jelenti, hogy addig variálom a kaját, amíg meg nem eszi. Tehát a válogatóságnak ebbe a 2-től 6 éves korig húzódhat ez a kontroll igénye a gyerekeknek, hogy már pedig ő ezt nem kér, azt nem kér. És ez gyakran nem arról szól, hogy nem ízlik neki, hanem egyszerűen csak egy ilyen játszma, amiben nagyon sok szülőt könnyű belerángatni. Azért a mai gyerekek jól tápláltak, tehát hogyha a tápláltsági állapotot nézzük, azért van energiatartalék, általában van elérhető mennyiségű tápanyag a gyerekek számára az asztalon, tehát hogy inkább a másik oldallal van probléma, nem pedig az alultápláltsággal, és emiatt nagyon fontos az, hogyha már legyen kerete az étkezésnek, tehát legyen reggeli, legyen ebéd, legyen vacsora, annak nem kell pontban 7 órakor, meg pontban délben történnie, de hogy legyen egy kerete annak, hogy akkor most leülünk együtt az asztalhoz, és eszünk.
1: Tehát maga
2: és
1: a forma.
2: Legyen egy formai körülménye, ahol lehet beszélgetni. Fontos az, hogy mondjuk ne csak arról beszélgessünk, hogy ezt most miért nem eszed meg, hanem arról, hogy mondjuk mi történt veled ma. De tehát, hogy alapvetően egy valamit tálalunk föl. Tehát én nem fogok 8 félét főzni azért, mert nem tudom, 4-en vagyunk, és akkor mindenki 2 félét akar enni, hanem van egy étel, ez az ebéd, ez a vacsora, most van ebéd idő, és most van vacsora idő. Ide ülsz az asztalhoz, eldöntöd, hogy mennyit eszel belőle, hogyha jól laktál, akkor megkérdezheted, hogy fölállhatsz-e az asztaltól. Tehát, hogy ezeknek így kell egy ilyen keret, amiben a gyerek nem kell, tehát hogy ezt nyilván kedvesen, tanítva meg kell teremteni ezeket a kereteket, és hogyha a gyerek jól lakott, megköszöni, fölállhat az asztaltól, de az az ennivaló van, amit mi kitálalunk. Tehát az egy nagyon nagy gond, meg így a válogatóságot táplálja, hogyha cserélgetjük ezeket a dolgokat, hogy nagymamák nagyon gyakran. Jaj, hát ezt nem szereted, akkor gyorsan főzök valami mást. Tehát, mm-hmm. hogy ezen az úton el se induljunk. Tehát,
1: és a nagymamát hogy kell büntetni?
0: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés.
2: Jó, a nagyszülők dolga, hogy elkényeztessék a gyereket.
1: Nagyi nem eszik egy hét.
2: De a gyerek nagyon gyorsan megtanulja, hogy a nagyinál más a szabály, mint otthon. Tehát, hogy nagyon könnyen lehet más szabályrendszert alkalmazni otthon, anélkül, hogy nagyit megbántanánk. Tehát, okay. hogy nyilván a gyerek otthon több időt tölt.
0: Oké, okay, még a végére itt az időfaktortnál, hogy beszéltünk arról, hogy azért itt ezzel foglalkozni kell.
2: Igen.
0: Egy szalámi szendvicset sokkal gyorsabban meg lehet csinálni, mint hogyha fővágsz egy almát, meg még mellé raksz, meg egy kiszeded meg. Igen. És az már tudatosan is kell vásárolni, igen. hogy ezek otthon igen. is legyenek.
2: Igen, tehát az időhatékonyság nyilván nem érnek rá az emberek arra, hogy biobrokkolit termeljenek üvegházba. Hát sok kertben, tehát hogy ez nyilván tiszta sor.
0: Főleg pont 7-en, azok még nehezebb. Igen.
1: Volt egy haverom, amikor 9-en termesztett néhány tövet, de őt elvitték, de ott is meg lehet oldani. Szóval volt az a szekrény, meg az a melegítő lámpa, amivel megoldotta ő is.
2: A brokkolit.
1: Ennyi erővel paradicsomos lehetett volna éppen.
0: Zöld-zöld mindegy is.
2: Igen, szóval, hogyha csak annyit csinálunk, hogy a gyereket bevonjuk a főzésbe, és ez tényleg hétvégén egy 15 perc, hogy sütünk együtt egy palacsintát. Tehát nem kell abba gondolkodnia, hogy most akkor minden egyes vásárlást együtt csináljunk, meg minden héten menüt tervezünk. Szóval, hogy nyilván ez egy olyan kérdés, amit a család idejének és körülményeinek mértékéig lehet végezni. Tehát, és egyébként, hogyha ezt jól be tudjuk vezetni, tehát van ebbe egy rutin, van egy bevált bevásárlási szokás, vannak kulcsételek, amiket lehet forgatni. És akkor nem tudom, Pistike szereti a paradicsomos tésztát, akkor minden héten egyszer azért lehet paradicsomos tésztát csinálni, és akkor azt variálhatom, hogy rakok-e bele darált húst vagy vörös lencsét, mit rakok bele, vagy nem tudom. Szóval, hogy ezeket így, hogyha jó a bevásárlásunk, az egy kulcskérdés. Nyilván azt érdemes átgondolni, de hogy nem erről kell, hogy szóljon a család élete, hogy mit eszünk, hanem arról, hogy ez egy jó élmény legyen, legyünk együtt, és ez lehetőleg legyen változatos. Tehát, hogy ez nagyon fontos, ami így otthonról jöhet. És kétségtelen, hogy nagyon kevés időnk van mindig, de ez egy annyira fontos kérdés, és egész életünkre, egészségügyileg is egy fontos kérdés, hogy ha valamire, akkor erre szánjuk rá azt az időt, hogy heti egy pár órát foglalkozunk azzal, hogy legalább mi van a hűtőben, mi van a kamrában.
0: Jó van. Karla, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél.
1: Köszönjük szépen.
0: És akkor szerintem idén még biztos, hogy visszatérünk valami, ott karácsony előtt valami.
1: Hogyan megy? Szilveszteri zabálásra még visszatérünk szerintem.
0: A vörös lencse kapcsán eszembe jutott a lencse, és aztán onnan meg. Na mindegy is. Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél még egyszer.
1: Köszönjük
0: akkor
1: szépen.
0: Várunk majd legközelebb is, ilyettesítünk mindenkit időbe. Oké, köszönjük szépen. No, és akkor még mondunk egy-két programot mára, jó van, Dániel?
1: Oké.
0: Na, én tudok mondani egy jót, méghozzá a Hope Remény című filmet én megnéztem, dél-koreai, 160 perces, este 20-10-től lehet nézni a Balázs Béla teremben, a belvárosi moziban. Mindegy, ezt hosszasabban elmondom, egy férfi ült előttem, aki komplett összes minden chipset elhozta otthonról, sőt, még útközben be is vásárolt még. Ezt tegnap beszéltük, hogyha valaki így lemaradt volna, hogy én mennyire tudok erre harapni és ugrani. Minden esetre a film hosszú, de legalább annyira exkluzív, hogy majd beszélek róla a Mozizgatunk podcastben.
1: Most erről jutott eszembe Gedzó panaszkodására, hogy a Cinema Cityben meg lehet nézni a Duzzogi hal kalandjait 14 és 16 órakor. Meg ott van kutyacsillagkép, meg marsőrjárat, van minden.
0: Minnyen a kis szörnyek is, hogyha éppen esetleg délután 2:30-kor szeretnénk moziba menni. Ezek programok voltak, jön Harry Styles.
3: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: Ugye mondtam, hogy a Harry Styles lesz, és ő volt. És hát ő ennyire, volt. Minden kívánságom itt elsőjön, és akkor májók vagyunk, meg ez a Dávid, szavasz.
1: Hello, sziasztok! Ezt így ránézés nélkül nagyon elképesztő.
0: Látod? Hát hiába, no, itt is az első 6-8 éve nehéz. Te mennyire vagy válogatós, hogy voltál gyerekkorodban?
1: Egyébként gyerekkoromban sem voltam válogatós, és ez sikerült átörökölni így az idősebb koromra is. Szóval én abszolút szinte minden evő vagyok, egy-kettő kivétel van, de egyébként bármit elém
0: raknak.
1: A répa főzelék. Én a nagyon egyfajta ízeket nem szeretem egyébként, hogyha konkrétan így ki kell találni, meg a pacalt.
0: Pacal répa főzelékkel. Tehát ezt
1: a kettőt meg pláne nem. Tehát
2: a kettő együtt a pokol.
1: Igen. Egyébként tényleg bármit.
0: A répa főzelék pacallal.
2: Hogy szokták adni? Valamivel szoktak...
0: Mit a répa főzeléket?
2: Nem pörköltett állal, de nem tudom, melyik
1: valami. Tök főzelék pörkölt. Azt viszont imád, az a kedvenc. Komolyan.
0: Tök főzelék, sertés, pörkölt.
1: Menza fertőzött meg, de nagyon jól sikerült.
0: Őrület. Jó van, mi megyünk, holnap is jövünk, holnap meg. Mi fog tudni? Ha holnap Bortér van már.
2: Bezonyám.
0: Ajjaj, barátaim.
2: Alakul, indul, erről fogunk beszélgetni majd 8 óra után, meg igazából szerintem egész reggel majd látjuk.
0: Ahogy ez így kiadja.
2: Ahogy adja.
0: Jó van, puszilunk mindenkit, már is érkezik a Hello Szeged. Mi megyünk, Avicivel és Aloe Blackkel búcsúzunk. Szervusztok, wake me up.
2: Sziasztok, reggel jövünk.
0: Sziasztok. Hello.

0: Topic Casey van ez, és a Breaking Me itt a Rádió 88-ban. Hello Szeged pedig rajtól, a következő 4 órában együtt rádiózhatunk. Én Bürgés Dávid vagyok, hozom a jó zenéket, játékokat, illetve a nyomokat ma is az Árkád kincskeresős játéken, tehát füleket a rádiókra a következő órákban is. Hogyha ránézünk az időjárásra, akkor 25-26 fokot nézhetünk ki magunknak a mai napra. Egy picit hűvöskésebb lesz a következő napok hajnala is, 12-14 fok valószínű, illetve napközben is nagyjából marad ez a 25-27 fok, egyébként erre érdemes berendezkedni öltözködés szempontjából. Indulunk!
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Erre nagyon bulisztunk!

0: minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei

0: Special Tribute koncertre.
1: Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül. Hát nem! Cherry modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Cherry Linár Tech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
3: Megálmodtad lakásod, házad, irodád belső elrendezését, de nem tudod, hogyan kezd neki? Akkor az SSI Home Design a te legjobb választásod. A profi végeredmény miatt kért helyszínen vagy üzletünkben mind színre, mind anyagra, mind pedig stílusra vonatkozólag berendezési szaktanácsadásainkat. Sőt, egyedi bútortervezésben, 3D látványtervekkel és berendezési terv készítésében is tudunk segíteni. SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon. Bibó István utca 1. ssihomedesign.hu.
4: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
3: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
5: Idén szeptemberben ismét elrajtol a Continental Futó Fesztivál Szegeden, amely a mozgás mellett a közösségépítésről és a jótékonykodásról is szól. A programról és a vállalatnál elérhető karrier lehetőségekről Ságiné Kató Alexandrát, a Szegedi Kompetencia Központ munkatársát kérdeztük, aki a futófesztiválon is rajthoz áll. Miért fontos a Continental számára a futófesztivál szervezése?
6: Continental számára nagyon fontos, hogy ne csak munkáltatóként legyünk jelen Szegeden, hanem a helyi közösség aktív tagjaként is. Azt gondolom, egy ilyen esemény sokkal többről szól, mint a futás. Fontos, hogy támogassuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek összehozzák az embereket, és eközben jótékony célt is szolgálunk, mert támogathatjuk vele a Remény Sugár Alapítvány munkáját, aki pedig kedvet kapott, annak jó hír, hogy még mindig lehet nevezni, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk a rendezvényen.
5: A Continental pedig mindeközben folyamatosan bővíti a Szegedi Kompetencia Központját is. Milyen szakembereket keresnek jelenleg?
6: Valóban a Szegedi Kompetencia Központunk folyamatosan fejlődik, és ennek köszönhetően egyre több lehetőséget tudunk kínálni a helyi szakembereknek. Jelenleg értékesítési, ellátási lánc, mérnöki, műszaki, valamint jogi és compliance területekre is keresünk kollégákat, junior, medior és senior szinten egyaránt. Érdemes körülnézni a karrier oldalunkon, mert nagyon izgalmas lehetőségeket kínálunk itt Szegeden, karrier oldalunk pedig a jobs.continental.com.
1: Ez reklám volt.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Tudti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
7: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
9: Elvitték bolyhoskát, a gyapjas mamutot a Szegedi Móra Ferenc Múzeum elől. A tavaly júliusban indult jégkorszak kiállítás utolsó egysége is bezárt augusztus végén. Ma reggel pedig a mamutot is leemelték egy daruval a bejáratnál lévő emelvényéről. Hegedűs Anita PR referens elmondta, a rendkívüli népszerűségre való tekintettel még az is lehet, hogy bolyhoska később visszatér a múzeumhoz.
10: A közösségi médiában elképesztő mennyiségű like és komment érkezett, hogy még szeretnék látni. Úgyhogy lehet, hogy lesz még a jövőben is arra lehetőség. Az biztos, hogy nem idén, jövőre sem teljesen biztos, de a terveink között szerepel, hogy valamikor Szeged közönsége még láthassa bolyhoskát, és hát találkozhasson a jégkorszak témával is.
9: Életveszélyes késelés volt egy szegedi kocsmánál szombaton hajnalban, írja Szegeder. A rendőrség tájékoztatása szerint egy szegedi férfi szóváltás után egy késsel többször megszúrt egy másik férfit, aki súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A 30 év körüli férfit stabil állapotban szállították kórházba. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélményt növeli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, Wi-Fi USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. És Matthew Rhys történelmet írt az Emmy díjátadón. A walesi színész két külön kategóriában is elnyerte a legjobb színésznek járó díjat. A dráma sorozatok között a The Pitt, a vígjáték sorozatoknál pedig a Widows Bay kapta a fűdíjat. Jean Smart szintén rekordot döntött, 5. Emmy-t vehette át. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Jó utat a 88-al és balesetmentes közlekedést, bármit láttál, várjuk az információkat. 0630-299-88-88, itt érhető el a stúdiónk. Hívhatsz is, de jöhetnek akár az SMS-ek is ide. Természetesen korábban történt egy baleset az Újhíd-Újszegedi oldalán, illetve az is nehezíti ott a forgalmat, hogy balra a Bérkert utcára nem tudunk rákanyarodni. Ez egy ideig biztos így is lesz, mert hogy vízügyi munkálatok kezdődtek. Köszönjük szépen az információt hallgatóinknak, hogyha te is láttál valamit, és van a környezetedben mondjuk valamilyen építkezés, amiről mostanában esetleg nem hallottál nálunk, akkor ennek hírét is oszd meg velünk. Köszönet érte, jó utat!
1: Támogatta a Creators nyílás záró szaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
11: Jól megszokott módon ebben az órában köszöntjük a születésnaposokat, és nem marad nyeremény nélkül egy szerencsés hallgatunk, ugyanis az Oson Áruház csokis tortája ma is oda kerül valakihez. John Newman kezdi ezt az órát, és vele röffentjük be a munkaidőt. Itt van már is a Cheating.

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello és a Señorita. Most pedig néhány közlekedési információ, vagyis hát egy egészen biztosan, mert hogy hallgatunk, itt van a vonalban. Szia, mit láttál? Mi a helyzet?
1: Szia, Hanni vagyok. Az új hírom, karambol van a hídnak majdnem a, hát az újszegedi oldalán. Szegedől, Újszeged fele, két autó, egy Volkswagen Sharan, meg egy, hát ez a 45-tel mehető kis valami autócska.
0: Egy ilyen kisebb oped autó. Aha.
1: Igen, azok ütköztek itt.
0: Úgy láttad, hogy most történt, vagy rendőrök már kint vannak?
1: Most itt vannak a rendőrök, igen, most történt. Igazán így nagy forgalmat nem okoz, csak akkor, hogyha jössz át Szegedre, úgy Szegedre, hirtelen hopp, ott van az autó, két autó, sávot itt van most így foglalva vele.
0: Oké, és nagyon szépen köszi, hogy ide csörögtél, nem tudtuk így pontosan a részleteket.
1: Oké, rendben.
0: Jó utat, vigyázz magadra. Szia, szia.
1: Hello.
0: Még egyszer köszi az információért, illetve ott az sem könnyít a helyzeten, hogy balra, Újszegedre átautózva, a balra a hídról nem tudunk lehajtani, ott lezárás van, erre is figyelj mindenféleképpen, illetve éppen most futott be az üzenet, a Rádió 88-nak a Messengeren keresztül is üzenhetsz, Benni ezt megtette. Sziasztok, Szikáncs és Hódmezővásárhely között az útszéli fákat vágják, váltakozó forgalom van, illetve picit erősebb a sor. Köszönjük szépen az információt, hajts óvatosan, érkezik Beyoncé és a Single Ladies.

0: Bekill, David Guetta. És a Remember itt a Rádió 88-ban. Ma sem hagyjuk azt, hogy kidobjuk a maradékot, ma is megmentünk egy adag ételt. Hogyha maradt az elmúlt napokból egy kis sülcsirke, akkor a mai ajánlás szerint tökéletes lesz egy gyrosz tortillához. A húst szedjük le, kicsit tépkedjük kisebb darabokra, és egy serpenyőben ismét át lehet pirítani, gyorsan felmelegíteni, majd egy kis kukoricával, paprikával, vagy ízlés szerint zöldségekkel, és egy kis szósszal tortillába töltve. Mehet hozzá még egy kis reszelt sajt, saláta, egyéb más szószok, és tökéletes jó vacsora vagy reggeli lehet belőle. Ez szerintem egy tökéletes módja annak, hogy ne dobjuk ki ezt a fajta ételt sem. Jön Hugel és Imel Angel közöse, ez a Move Into the Sun, aminek egy igazán érdekes története van, ugyanis Imel Angel a név mögött egy magyar hölgy áll, aki egy saját dalt kezdett el összerakni AI segítségével, ez pedig Hugelnek, a népszerű DJ-nek nagyon megtetszett, és alapjaiban újraírta a dalt, de magát az alapgondolatot nem engedte el, és felénekeltették ultranéttel itt a Move Into the Sun tehát.
1: Támogatta a nagyáruház lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyere.

Ma is a Love Gunit a 88-ban. Újabb közlekedési infók. Nemrégben pénzszállítótól kaptunk friss információt SMS-ben a 0630-299-88-88-on keresztül. Sziasztok, Izabella hídról lefelé a nagy körforgalom után motoros baleset történt, a Kossuth-Lajos fele nem lehet közlekedni, tehát a Kossuth-Lajos sugárúton érdemes figyelni, pénzszállítónak köszönjük szépen az információt. És hát nem csak itt van baleset ugyebár, hanem a másik hídon is, vagyis az új híd újszegedi oldalára átbukkanva is tapasztalhatunk sajnos némi fennakadást, illetve ott a balra kanyarodó sáv sem használható, szóval érdemes óvatosan hajtani, bármit láttál, várjuk az információkat. 30-299-88-88, Ed Sheeran folytatja, már is itt a Perfect a Hello Szegedben.

Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: Mester Tamás és a Szabadist fel itt a Rádió 88-ban, a Hello Szeged szól, és nem sokára néhány program lehetőséggel folytatjuk, no meg jönnek a jó dalok, itt lesz majd velünk nem sokára Natasha Bedingfield is például a These Words című zenéjével, mutatom, vagy nem, de mégis mutatom, oké? Okay? Illetve velünk lesz majd Ray Dalton is nem sokára. Szóval majd az újdonságok közül a Blood Running itt a 88-ban. Szép napot!
1: Csak átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
6: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne?
7: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
6: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
8: Tovább bővül a Contitech. A vállalat Szegedi Kompetencia Központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
9: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az önök bizalmáért.
10: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon Subbassmaster. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
11: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
12: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
13: Hová mész, kisfiam? Elemér?
14: Nem, Bortér.
13: Hogy megváltozott ez a vicc?
15: Hát muszáj volt neki.
16: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
14: Legyen neked is lámás poharad.
16: Bortér. Minden korty megér egy misét.
17: Éhes vagy? Van diákod? Akkor irány a Szeged Nagyáruház Kópétterme. Mutasd fel a diákigazolványot, és 10% kedvezményt kapsz a teljes fogyasztásból. Gyors, finom, pénztárca kímélő, pont ami kell egy jó kajához. Kópétterem a diákbarát kajapont. Keresd Szeged szívében a Nagyáruház földszintjén. További részletek a Kóp Szeged ZRT weboldalán, vagy a Kópétterem Facebook oldalán.
18: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja. A Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
19: Heti lapszámunkból.
2: Október 1-től a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKFT szállítja a BID kommunális és csomagolóanyag hulladékát. A téli kikötőbe semmilyen hulladék nem kerül, kamionok sem járnak arra. Stabil és biztonságos Szeged ivóvízellátása. Az aszály, a talajvízszint csökkenése nincs hatással Szeged ivóvízellátására, mert a város 180-560 méter mélyen található védett vízadó rétegekből nyeri az ivóvizét. Szeged segít. Több mint 600 rászoruló szegedi család kap szociális tűzifát az önkormányzattól.
18: Szegedi Tükör. A város és lakói.
3: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft.-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzés technikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online
15: csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
18: Keresse a Carglass-t Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
18: Ez reklám volt.
0: Nézzünk néhány program lehetőséget. Ma délután 5 órától a Kövér Béla Bábszínházban érkezik majd Vészics Andrea, a Pisze denevérek és más mesék kötet bemutatója. A Titkos Kertben este 6 órától Irodalom Zöldben öko-horror tech thriller vár majd, több érdekes művel a felhozattalban. A Belvárosi Mozi nagy termében este 6:30-tól az Életfutár nézhető meg, a Csőke József teremben a Meghívás, de a Torrente, az Elnöki Ügy is csekkolható, illetve a Balázs Béla teremben a Hópa Remény nézhető majd, az lesz az esti vetítés. A Cinema Cityben pedig az Átkozott boszorkák második része, de nézhető még itt is például a Kutyacsillagkép vagy a Mancsőrjárat a legapróbbakkal. Jó szórakozást a programokhoz!
18: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria

0: itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88. Az életünk.

0: Weekend és a Save Your Tears itt a Rádió 88-ban. Ez a Hello Szeged. Már is a születésnaposokat köszöntjük.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Bakos Nikolettának, Matuszka Enikőnek és Kovács Istvánnak is. Köszöntötték ma rajtunk keresztül Pap Diát is, Magonyné Ábrahám Editet, illetve Kisné Pap Enikő is ma ünnepel. Nagyon boldog születésnapot kívánunk dr. Szilágyi Hajnalkának, Kele Krisztiának és Sós Editnek is. Isten éltessen titeket, illetve itt van ma is a nyereményünk természetesen. Az Osanáruház felajánlásából egy belga csokis torta jut valamelyik születésnaposunknak. Az üzenet, amit pedig kaptunk, így hangzik. Szép reggelt mindenkinek! Lányom, Brigitta ma ünnepli a 36. születésnapját, négy gyönyörű gyermek anyukája, és megkaptam az elérhetőségét is, ami 332-esre végződik. Na hát, Brigi, nagyon boldog születésnapot kívánunk, Isten éltessen!
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88, az életünk része.
0: Itt a 88-ban pedig tel is tele vagyunk jó szegedi kedvencekkel, 8 órán keresztül, ráadásul mindegyiket csak egyszer játsszuk le. Natasha Bedingfield, These Words, ez jön most, itt a 88.

0: Follow the Flow és a Valahányszor itt a 88-ban. A következő órában is veled a Hello Szeged, nem sokára pedig az Árkád kincskeresés játéka is folytatódik, ma sem állunk meg. Nem sokára érkezik majd egy nyom, amire érdemes figyelni és ellátogatni a város azon pontjára és bezsebelni a több tízezer forint értékű Árkád Szeged vásárlási utalványt. Szóval játékra fel, nem sokára hozom a nyomot. Hogyha pedig az időjárásra nézünk rá, akkor ma olyan 25-26 fokot mérhetünk Szegeden. A hajnalok a következő napokon is egyébként csípősek lesznek, érdemes most már az őszi ruhatárban nézelődni, én azt mondom.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Három után kivezet.
4: Ha te, akkor a Lucky Let's Go! Neked szól!
3: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
4: Szóval, három után kivezet.
3: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.

0: Szüreti felvonulással kezdődik a 14. Bortér Szegeden. Szerda este 6:30-tól a Széchenyi tér, Kárász utca, Dugonics tér, Dom tér útvonalon megy végig a zenés, táncos, szüreti nyitómenet, amihez bárki csatlakozhat. Az 5 napos rendezvény sorozaton a 125 pincészet mellett számos fellépő gondoskodik majd a kilátogatók jókedvéről. A két színpad koncertprogramjáról Rácz Attila, a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. Ügyvezetője beszélt.
1: A programok általában 17 órakor kezdődnek, ezek egészen éjfélig tartanak. Első nyitónapon rögtön Szulák Andrea fog föllépni, utána a következő napokban érkezik hozzánk Tolvaj René, Mika, Gájer Bálint és Little G. Vivill is. Ezen kívül a jól ismert szegedi és a Szeged környéki zenekarok is fel fognak lépni.
0: 3 embert keres a szegedi rendőrség lopások miatt. Egy férfi a Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Technikum iskola udvari kerékpártárulójából egy biciklit tulajdonított el. Az esetről kamerafelvétel készült, amelyet a polisz.hu-n lehet megtekinteni. Szintén fent van a rendőrség oldalán annak a nőnek és férfinak a képe, akik a vasútállomás környékén elektromos rollereket loptak el. A szegedi rendőrkapitányság azt kéri, hogy aki látja a tetteseket, értesítse őket. Konstantinovics Miklós, oxikológus és sürgősségi szakorvos lett az Országos Mentőszolgálat új főigazgatója. A nyílt pályázatra 9-en jelentkeztek, a kiválasztás során pedig a szakmai tapasztalatot és a vezetői programot is értékelték. Konstantinovics 5 évre kapott megbízást, amely további 5 évvel meghosszabbítható. És McLemore nem léphet fel Ed Sheeran amerikai turnéjának hátralévő koncertjein, miután egyik fellépésén palesztin párti beszédet tartott, és szabad Palesztinát felkiáltással szólalt fel az izraeli-palesztin konfliktusról. Emiatt több szervezet és koncerthelyszín is tiltakozott. A turné szervezője ezért úgy döntöttek, hogy McLemore nélkül folytatják az amerikai koncertsorozatot. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balesetmentes közlekedést a 88-al. Sajnos történt néhány baleset. Érdemes figyelni az Izabella hídról lefelé jöve. A lámpás körforgalom után motoros baleset történt a Kossuth-Lajos sugár úton. Ezt több hallgatónk is megerősítette. Erre figyelj mindenképpen. Illetve az új híd Újszegedi oldalán is volt korábban baleset. Emiatt is nehezebb ott a közlekedés. Tehát, hogyha Újszegedre autózol át az új hídon, ezt még lehet tapasztalni. No, meg utána se lesz sokkal kisebb a sor, mert hogy balra nem lehet lekanyarodni a Bérkert utcára a hallgatóink jelzése alapján, ugyanis ott dolgoznak a szakemberek, erre is figyelj mindenféleképpen, illetve Szikáncs és Hódmezővásárhely között az útszéli növényzetet gondozzák, erről pedig Benni írt nekünk nemrég, jó utat!
2: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autós iskolája.
4: Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
3: Így van, ma sincs megállás. Érkezik az első nyom, az Árkád kincskeresés és a Rádió 88 játékán ismét a város egy helyszínére kell ellátogatni, és hogy mi ez a helyszín, már mondom is, itt a mai feladványunk. Egykor nótát dalolt, ma csendes a vízsugár. Tavasszal sok friss orvos fürdeni bizony ide jár. Na hát ide tessék ellátogatni és bezsebelni az értékes nyereményeket. Hajrá, hajrá! Ebben az órában pedig sok jó szegedi kedvenc bekészítve, program lehetőségekkel, meg mindennel megspékelve folytatódik a Hello Szeged. Ma is a munkaidődben hozzuk a változatosságot. Shakir és Burna Boy indítják ezt a 60 percet. Érkezik a zenei listák éléről a Die Die! 88.

0: Ez volt a Dangerous, itt a Rádió 88-ban a Hello Szeged szól. Az elmúlt hónapokban kerestük az életünk zeneit, a Rádió 88 online zenei tesztje, pedig a nagy sikerre való tekintettel még pár héten keresztül fut, tehát érdemes kihasználni a lehetőséget, ellátogatni a radio88.hu/zeneoldalra, és elmondani a véleményed az egyes szegedi kedvencekről. Mindig egy 20-as zenei listával várunk, pár perc alatt kitölthető a teszt, egy rövid dalrészlet meghallgatása után formálhatsz véleményt az adott zenéről. Ezt rengetegen megtették. Nagyon hálásak vagyunk minden szegedinek, és neked is, hogyha még az utolsó zenei teszteken is részt veszel, ráadásul holnap is sorsolunk, bár egy nyeremény valakire, aki kitöltötte a tesztet, méghozzá páros belépő a budapesti Szezenyhang Depeche Mode Special Tribute koncertre, szóval érdemes ellátogatni már csak emiatt is erre a felületünkre, és ma még kitölteni az aktuális tesztet, ugyanis szerdán éjféltől egy újabb zenei vonat vár majd itt, és egy ilyenre felülünk most Sam Smith-szel és Normanival is, szól a Dancing with a Stranger.
1: I don't

Munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88. Let's go.

0: Valmar és Szikora Robi közös, ez volt az Úristen itt a Rádió 88-ban, és Úristen, milyen jó zenék jönnek. Itt lesz majd velünk egy kis csípőtekergetésre, például DJ Snake és G Balvin is a Loco Contigo című dalukat már előkészítettem. 88. Jó lesik ez majd a munka közben, a hasznos tudnivalók után pedig rögtön Nellyvel folytatjuk, és a Just Dream-el a 88-ban. Ezek mind-mind várnak rád, rádiózzunk továbbra is együtt, én Bürgés Dávid vagyok.
1: Dani.
2: Kedzó. Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
6: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
7: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
8: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
5: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
8: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
5: www.plazmapont.hu.
9: Fáj a fogad, vagy csak tökéletes mosolyra vágysz? Irány a Dentaláb fogászat. Már Algyőn és Szegeden is várunk. Felejtsd el a rettegést. Nálunk hang nélküli, lézeres fogfúrás és fájdalommentes gyökérkezelés vár. Sürgős az ügy? Akkor azonnal fogadunk. Kényelmes, ragasztó nélküli, kivehető fogsorainkat pedig már ezrek imádják. Dentaláb. Mosolyog bátran. Foglalj időpontot még ma. Dentaláb.hu.
8: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
6: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
10: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
11: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
12: Heti lapszámunkból.
13: Október 1-től a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKFT szállítja a BYD kommunális és csomagolóanyag hulladékát. A téli kikötőbe semmilyen hulladék nem kerül, kamionok sem járnak arra. Stabil és biztonságos Szeged ivóvíz ellátása. Az aszály, a talajvízszint csökkenése nincs hatással Szeged ivóvíz ellátására, mert a város 180-560 méter mélyen található védett vízadó rétegekből nyeri az ivóvizét. Szeged segít. Több mint 600 rászoruló szegedi család kap szociális tűzifát az önkormányzattól.
11: Szegedi Tükör. A város és lakói.
6: Tisztelt szegediek! A Setáv Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setáv Kft.
5: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
3: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon. Állíts meg a pénznyelőt. Szigetelj még a tél előtt. Mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban. Az Újház Bodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.ujhazbodrogi.hu.
6: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19. 6. Prémium Piac Piknik Szegeden. Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig vakamolekrémes lecsó minden látogatónak. Sztárvendég, MC Haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium Piac Szeged, a Győri út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a Prémium Piac Facebook oldalán.
12: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van.
14: Nyugi, csak a padló árak.
12: Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra. Óriási választék vár azonnal, készletről. Padlót fogtál, mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben. Szeged, Bakay Nándor utca 29.
4: Ez reklám volt.
0: Néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. A Kabai Patika szakemberei szerint a megfázásos tünetek közül mind az ordugulás, mind a köhögés csillapítására alkalmazhatunk különféle illóolajok vagy illóolaj komponensek keverékét tartalmazó készítményeket. Ezek leggyakrabban előforduló összetevői a menta, az eukaliptusz és a fenyőolaj, valamint a kámfor, melyek helyileg segítik a váladékok oldását, könnyebb eltávolítását, sőt egyeseknek a helyi antibakteriális vírus ellenes hatása is igazolt, szóval ezekre támaszkodhatunk ilyenkor főként.
4: Támogatta a V-Stream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

8 órába annyi minden belefér. Ezért nem játszunk kétszer egy dalt 9 és 5 között. Szeged kedvenc zenéi, még változatosabban a Rádió 88-ban.

0: műsor, és a itt a Rádió 88-ban, és ma is szuper gyorsak voltunk az Árkád kincskeresés játékán, ma sem lesz szükség a második nyomra, ez kijelenthető, mert hogy megvan a mai nyertesünk, és megvan a mai helyszínünk, kapcsolunk a belváros egy pontjára, Csabi jelentkezik ismételten a nyertesünkkel és a helyszínről. Nézzük, mi volt ma az Árkád kincskereső játékán.
1: Hát szia, üdvözöllek téged, kérjetek vele egy keresztnevet.
2: Csilla.
1: Csilla, te futva érkeztél, úgy láttam. Honnan jöttél?
2: Itt megálltam kocsival, és kiugrottam.
1: De figyelted a játékot, vagy csak hallottad?
2: Igen, figyeltem a játékot, direkt 10 órakor ültem, váltam, és mondom, rajtolok.
1: Zöldövezetben vagyunk, parkoló díjat fizettél?
2: Nem, vagy ebből futja.
1: Mennyi volt kitalálni? Mert ez azért nem volt olyan nehéz feladvány szerintem most.
2: Hát dehogy is nem, könnyű volt. Hát a diákok itt fűtett.
1: Ezt mondom, igen, hogy ez könnyű volt.
2: Könnyű volt, igen.
1: Meg van mire költöd?
2: Meg, persze.
1: Mire?
2: Hát téli holmikra.
1: Nagyon helyes. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Egy szlogent tudsz mondani? Olyan nagy levegőt vettél, gondolom, hátha.
2: Az életünk része.
1: Az.
0: Hát hallhatóan nagy az öröm, nem csodálom. Én is örülnék, egy kicsit irigy is vagyok, bevallom őszintén, de természetesen azért örülünk, hogy ilyen jól sikerül összehozni ezeket a kincskeresős játékokat. Nem titok, nem ámítás, lesz még ma nyom adásban, illetve ezzel kapcsolatban a social felületeinken is érdemes követned minket, az Instagramon és a Facebookon például, ott is várnak mindig ezek a nyomok, amik elvezetnek a megtalálható nyereményhez. Itt 88-ban, pedig most programokkal folytatjuk. Ma este 7 órától is vár a Klub 88, a napot tökéletes zárásáról Corbin és Robin gondoskodnak majd a ma este alkalmával. Délután 5 órától a Kövér Béla Bábszínházban Vészics Andrea, a Pisze denevérek és más mesék kötet bemutatója vár. A Titkos Kertben pedig este 6 órától Irodalom Zöldben Öko Horror Tech Thriller. Rengeteg érdekességgel, jó szórakozást kívánok!
3: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
0: Tele vagyunk nyereményekkel egyébként, nem sokára az I Love Szeged játék is rajtól. Küldd el már most jelentkezésed a teljes neveddel és a rádió szlogenével, most pedig DJ Snake és J Balvin jön.

0: Rádió 88, az életünk része, nálad a Hello Szeged szól, a következő órában pedig játszunk. Elviheted tőlünk a páros mozi egyet a belvárosi moziba, illetve a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását az I Love Szeged játékon. Jelentkezz a teljes neveddel, illetve a rádió szlogenével SMS-ben 30-299-88-88-as a számunk, és már csak egy karnyújtásnyira vagy, akkor a nyereménytől felhívlak, játszunk egy gyorsat, és oda is tudom adni a kettő nyereményt. Ilyen egyszerű ez ma is. Az időjárásra rápillantva 25-26 fokok várhatók ma, a hajnali értékek pedig holnap is egyébként igen zimánkósak lesznek, 12-13 fok, amire készülhetünk, akár majd holnap reggel is például.
1: Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investnet.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pick-upja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pick-up specialistájánál, a Ford Hoványnál.
4: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
5: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
3: A Hovány csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Ez reklám volt.
6: Több mint 370 méteren újították fel és aszfaltozták újra a Kossuth utcát Domaszéken. A fő utcát az óvodával összekötő útszakaszt emellett ki is szélesítették egy fél méterrel. A rekonstrukciót a versenyképes járások programban valósították meg. Sziráki Krisztián polgármester szerint, ha lesznek további források, akkor a kül- és belterületeken is szeretnének további útfejlesztéseket végrehajtani.
7: Az utcának a felújítása azért is volt fontos, hogy az óvodának a megközelítését elősegítsük. Ez a fejlesztés beleillik Domaszéknek abba a úthálózat fejlesztési programjába, amely az elmúlt időszakban több mint 10 kilométernyi szakaszon valósult meg, kül- és belterületen egyaránt.
6: Fokhagymás csokidrazsét dobna piacra egy szegedi cég. Az egész kandírozott fekete fokhagyma gerezdeket 60%-os étcsokoládéval vonják be. A szegedi Domi Fokhagyma Kft. Azt állítja, hogy az újfajta termék iránt már a piacra lépés előtt komoly nemzetközi érdeklődés mutatkozik az ízvilág miatt. Kamion, gépkocsi és furgon ütközött össze az M5-ös autópályán Kecskemétnél. Egy szövetet szállító török kamion Budapest felé haladt, amikor a stráda felújítás miatt a terelésnél egy személyautó neki ütközött. Majd a kocsi tovább sodródott és az ott dolgozók furgonjának is neki csapódott, amit mintegy 15 méterre arrébb lökött. A személyautót vezető nőt a mentők kórházba szállították. A kamion vezetője és az ott dolgozók nem sérült. Meg. és sátánizmus miatt törölték Anima koncertjét Törökországban. A koncert törlését megelőzően a közösségi médiában kezdtek terjedni olyan videók és bejegyzések, amelyek Anima audiovizuális showjának egyes sötétebb, futurisztikus jeleneteit sátánista rituáléként értelmezték. Emiatt az isztambuli hatóságok visszavonták a korábban megadott engedélyt. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Jó utat a 88-al, nemrég szóltak hallgatóink, hogy az Újhíd-Újszegedi oldalán most állt be az autó, amiből drága fotók készülhetnek. Hát nem minthogyha ott nagyon lehetne gyorsan hajtani. Korábban baleset is volt, lehet, hogy emiatt még nagyobbak a sorok ott, illetve balra nem lehet lekanyarodni a Bérkert utcára. Erről ne feledkezz meg, ott képítettek munkálatokat, figyeljünk a szakemberekre is. Emellett pedig az Izabella hídon is volt korábban baleset, a körforgalomhoz érve nagyobb sorral találkozni. Ez pedig konkrétan nem az itt történt baleset, hanem a Kossuth-Lajos sugárúton történt baleset miatt van. A közlekedésben nagy fennakadás most már nincs, Ági szólt nekünk, mert a járdára felálltak a baleset részvevői, viszont arra pedig figyeljünk, hogy az Izabella hídon a belváros felé a külsősában útjavítás van, ott leginkább emiatt lehet nagy sor, tehát jó utat kívánok. Bármit láttál, pedig várjuk a híreket. 30 299 88 88.
2: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
0: Már is rajtol az I Love Szeged játékunk, most még jelentkezhetsz. Páros mozi egyetét a belvárosi moziba és a Trécselő kávézó és cukrázza páros meghívása. Küldd el a szlogenünket és a teljes neved SMS-ben az imént említett számra, én pedig küldöm Lost Frequencies és a Bastille közösét. Ez a Head Down!

Nyugis vagy rohangálós? Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk. De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani. 9 és délután 5 között nincs ismétlés. Rádió 88. A változatosság is az életünk része. Van ez a

életünk része. I'm holding on your own.

0: Timbaland és az Apologize a 88-ban. Most az I Love Szeged játékunk jön.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Dávid van itt velünk a vonalban. Szia, szia, köszöntelek a játékban.
3: Ja, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Éppen mit csinálsz, merre vagy?
3: Most éppen dolgozom itthonról.
0: Na, jól van, egy kis home office. Akkor tökéletes az alkalom ahhoz, hogy játszunk egyet, én azt mondom. Hogyha benne vagy, akkor mondom is a három állítást.
3: Jó, benne vagyok, igen.
0: Oké, figyelj. No, itt az első állítás, mely szerint a Tisza-Szegedi szakaszán tiltva van a hajózás, csónakázás. A második állítás így hangzik. Szegeden pingvinekkel is lehet találkozni. A harmadik állítás pedig az, hogy az árvízi emlékmű főként hullámformákból áll. Szerinted melyik a hamis állítás?
3: Az első.
0: Bizonyám! Volt benne egy kis gondolkodás, itt a pingvinek kapcsán gondolom talán.

0: sokára SMS-ben, jó?
1: Jó, rendben, akkor köszönöm még egyszer, és további szép napot kívánok.
0: Én is köszönöm, neked is szép napot, ciao.
1: Köszi, szia!
2: Állás Szeged játék! Játsz velünk holnap is!
3: Támogatja a Trécselő kávézó is cukrászda.
2: Rádió 88, az életünk része.

0: Tame Impala és Jenny, ez volt a Dracula itt a Rádió 88-ban. Velünk meg annyi szegedi kedvenc a következő pillanatokra is. Ráadásul munkaidőben egy dalt csak egyszer játszunk. Miért is ismételnénk, ha ilyen kiváló dalok vannak velünk, mint például majd James Bay zenéje is. Ez lesz a Hold Back the River, de rögtön hasznos tudnivalók után a francia DJ Kungs jön majd. Most még így érezhetjük, de átsegítünk a nap nehezebb pillanatain is. Szóval majd a Never Going Home azonnal.
1: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a Nagy Szegedi Árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban szeptember 14-től minden hétköznap.
1: És érj elsőként az elrejtett 40 000 forintos Árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át több mint 1 millió
2: forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyői út 40.
4: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
5: 3 a magyar igazság. Tempótaxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas, mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempótaxi.hu. Tösd le a Tempótaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempótaxi, vele megyek.
6: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
7: Építkezik, felújít, a horvát szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
8: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
9: A nyár legnagyobb naplementés bulija ősszel is visszatér.
10: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb bulijáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picniken.
11: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
12: Szeptember 19-én megdolgoztatjuk a rekezizmokat. Kapcsolódj ki az Impro Humor Esten.
11: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
15: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
14: Keresse a Carglass-t Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
16: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
10: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19.
9: 6. Prémium Piac Piknik Szegeden.
10: Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig vakamolekrémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC Haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium Piac Szeged, a Győri út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a Prémium Piac Facebook oldalán.
2: Ez reklám volt.
0: Hoztam néhány program lehetőséget. Holnap indul a Bortér, ez ad rengeteg programot majd a hét második felére. De itt van a Móra Ferenc Múzeum kiállítása is. Január 10-ig velünk a Drága Barátom Picasso, illetve szeptember 16-ig nézhető az Egyszelet Teátrum kortárs színész portré, tehát ezt érdemes lehet még akár behúzni és megtekinteni. Aztán Titkos Kert este 6 óra, Irodalom Zöldben ökohorror, tech thriller vár, délután 5 órától pedig a Kövér Béla Báb Színházban a Vészics Andrea, a Pisze denevérek és más mesék kötet bemutatója érkezik. Jó szórakozást!
2: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

0: Paul, Dua Lipa és a No Lie. Most köszöntjük a legfiatalabbakat.
1: Megérkeztünk, akik mától az életünk csöpnyi részei.
0: Gratulálunk Kovács Levente érkezéséhez augusztus 28-ára Tiric Mariannának és Kovács Áronnak Kistelekre. Juinec Milán 3-án született, Felföldi Editnek és Juinec Florennek gratulálunk a Napfényvárosába. Kosta Zsófia is az életünk része 3-a óta, Elekes Gréta és Kosta Gergely a boldog szegedi szülők, illetve az életünk része 6-a óta, Arany Csenge is, Márkus Alexandra Viviennek, illetve Arany Gergőnek gratulálunk. Ide Szegedre!
2: Jó egészséget és sok boldogságot kíván a Rádió 88!
0: Munkaidőben nincs ismétlés, 8 órán keresztül egy szegedi kedvenc csak egyszer hangzik el. Miért is ismételnénk, annyi jó dalunk van, Lady Gaga folytatja, Abracadabra!

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu. Rádió 88.
0: Az életünk része.

0: vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.
1: Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Olivia Rodrigo énekelt, ez volt a Vampire itt a Rádió 88-ban. A délután alkalmával 25-26 fok mérhető a városban, egy picit felhős felettünk az ég, viszont ezek eltávoznak felőlünk majd holnapra. Több lesz a napsütötte, órák száma derültig vár majd, illetve 27-28 fok. A hajnali értékek csípősebbek, érdemes jól felöltözni reggel munkába menet, 12-13 fok a valószínű az előttünk álló napokra.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin Klíma berendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Hello Szeged!
3: Ez a Hello Szeged!
2: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
4: Lottika Mixer! Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
2: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
4: Rádió 88, az életünk része.
5: Két hónapon belül megújul a szegedi városháza homlokzatának középső része. A nyílászárók cseréje és a Széchenyi téri munkálatok befejezése után felelványozták az épületet, hogy visszaállítsák az eredeti műszaki állapotába. Ennek részeként a fal színét is hozzáigazítják a már korábban befejezett alsó szakaszhoz. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester hozzátette, a díszítő elemeket egy speciális festékréteggel látják el, ami az energia megtakarításban is segít majd.
6: Gondos gazdaként az önkormányzat törekszik arra, hogy a városképi jelentőségű, reprezentatív célokat itt szolgáló városházi főépületnek a főhomlokzatát az felújítsa. Ez a beruházás 35 millió forintból valósul meg, és a Sándor Falvi Akromat Kft. Nyerte meg ennek a beruházásnak a kivitelezését.
5: Zsombó végzett a legelőkelőbb helyen a település index rangsorában a Mórahalmi járás 5000 fő alatti települései közül. Bordány azonban sokat javított, 735 helyjel került előrébb. A település index szerint a nagyközség már a hazai kis települések felső mezőnyéhez tartozik. A település index vizsgálja a lakossági jövedelem helyzetét, iskolázottságát és az egészségügyi és szociális ellátását. Tar Zoltán kirúgta Schmidt Máriát, ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hozzátette, hogy még idén újra látogatható lesz a múzeum, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. És fiatal színésznővel sétált kéz a kézben Liam Neeson. A 74 éves ír színész és Stella Stacker együtt jelentek meg a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, a Courtney Cox rendezésében készült Evil Genius premierjén. Neeson és Stacker nem először dolgoznak együtt, de a legutóbbi forgatáson igazán közel kerültek egymáshoz. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Vigyázzunk egymásra ma is útközben, a Kálvária sugárúton még mindig ott van a lezárás, ne feledkezzünk meg róla, emiatt többen kerülnek a Fonógyári úton, illetve a Dorosmai úton. Az Izabella hídon pedig Szeged felé lezárással is találkozni, ott dolgoznak a szakemberek, illetve az Új híd újszegedi oldalánál is van lezárás, ott a Bérkert utcára nem lehet rákanyarodni, a legutóbbi jelzések szerint ott is zajlik a munka. Hogyha pedig láttál valamit, akkor várjuk az infókat. 30 299 88 88. Jó utat!
1: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
0: No, meg mondhatnám azt is, hogy jó munkát, vagy éppen jó ebédidőt, talán ez utóbbi aktuálisabb jelenleg többünknél. Justin Timberlake-kel indítjuk ezt az órát, sok jó dal bekészítve, egy újdonság is bemutatkozik hamarosan, most pedig a Mirrors a szegedi kedvencek közül.

0: Ez a 88 és a Hello Szeged már is hozza a mai nap legmenőbb dalát, bemutatkozik egy újdonság a műsorban. Érkezik az egyik a leggyorsabban felfutó globális lánycsapat, a Cat Sci, és az Animal című dalukat mutatom most be, amely mögött igen komoly névsor áll a dalt többek között. Ed Sheeran írta, a producerek között pedig ott volt Justin Bieber és Sam Smith, de Lil Nas X producere is egyébként. A klipben ráadásul Demi Moore is feltűnik, mert hogy készült a dalhoz természetesen képi anyag is, miközben a hat lány két teljesen különböző énjét mutatja meg, és most tényleg nagyot mennek, a Wild című LP-jük Amerikában első lett, az Animal pedig szeptemberben már a 7. egymást követő heten tölti be a top 10-es kategóriát a nemzetközi zenei listákon. Tehát az élvonalból egy dal, egy újdonság a szegedi kedvencek közül, Cat Sci, Animal.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás

0: is vagy rohangálós?
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
0: De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani. 9 és délután 5 között nincs ismétlés. Rádió 88, a változatosság is az életünk része.

0: Horváth Tamás hozta a lendületet, ez volt a Megszakad itt a Rádió 88-ban, változatosan a munkaidőt során végig a 88-al. Egy szegedi kedvenc 8 órán keresztül csak egyszer hangzik el, így a repertoárból érkezik majd egy újabb dal mindjárt. 88. Egy kis csapattárs az olasz együttessel szól majd a Maneskin előadása van a Begin, illetve Taylor Swift is velünk lesz majd nem sokára egy újabb dalával, mutatom. Szóval majd néhány hasznos tudnivaló után az Opel Eye-t azonnal ezzel folytatjuk.
1: Erre nagyon buliztunk.

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei teszt.

0: Hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
2: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne?
3: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
2: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
4: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
5: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
6: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz. Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1, webshop 024-sshomedesign.hu.
7: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk, spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
8: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon Subbase Master. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
9: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
10: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
11: Ugyan már, Mónahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
10: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
11: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupolyál.
10: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
11: Szent Erzsébet Móralmi gyógyfürdő.
10: Hosszabbítsd meg a nyarat.
12: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
13: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
14: Ön is művégtagot használ? Szeretne aktívabb életet élni protézisével? Az Aktív Protetika Kft. Szeptember 18-án 8 órától ingyenes bemutatónapot tart Szegeden a Szent Vincent Rehabilitációs Központban a Bakai Nándor utca 50 szám alatt, ahol lehetősége lesz kipróbálni az Ottobok karbonprotézis lábakat és a legmodernebb térdízületeket. Jelentkezni az Aktív Protetika Kft. Facebook oldalán vagy az aktivprotetika.com oldalon lehet.
6: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
15: Van, aki a városban otthon van, van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyűi út 40 alatt.
16: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19.
17: 6. prémium piac piknik Szegeden.
16: Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig vakamolekrémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC Haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium piac Szeged, Agyői út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a prémium piac Facebook oldalán.
18: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van. Nyugi, csak a padló árak. Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra. Óriási választék vár azonnal, készletről. Padlót fogtál, mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben. Szeged, Bakai Nándor utca 29.
19: Ez reklám volt.
20: A szakemberek szerint, ha építkezésre adjuk a fejünket, az első lépés a megfelelő hely kiválasztása a leendő otthonunkhoz. A szegedi árak elszabadulása miatt jó opció lehet a környéken lévő településeken is körülnézni. A Szeged környéki telkek egyre népszerűbbek lettek az elmúlt időszakban. Ha valaki nyáron tervez majd építkezni, akkor érdemes minél hamarabb elkezdeni keresgélni akkor is, de a téli időszak előtt is igaz lehet ez. De szkamóra halom jó opció lehet, ha valaki kedvező áru megoldásban gondolkodik, még Új-Szegeden akár 40-50 millióért is árulnak kisebb méretű telkeket, addig az agglomerációban akár már 10 millió forintért is lehet venni építési telket.
19: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.
20: Gyors közlekedési információ az úton lévőknek. Hallgatóink szóltak, hogy a Vásárhelyi Pál utcában bonyolultabbá válik a közlekedés, majd az előttünk álló időszakban ugyanis kamion és személyautó ütközött sajnos a lámpás körforgalomnál. Köszönjük szépen Lacinak, Katinak és Sandornak is az információt, tehát a lámpás körforgalomnál a Vásárhelyi Pál utca felől kell majd a nagyobb torlódásra készülni. Jó utat, vigyázz magadra!

itt a 88. Én azt mondom, nézzünk szét egy kicsit a szerdai programok között. No hát, indul a Bortér, a Dómtéren várnak. Már 18.30-tól indul a szüreti felvonulás, a Széchenyi tér, Dugonis tér, Dómtér útvonalon lehet ezt elcsípni. Az Árkádszeged színpadon pedig Szulák Andra és az Útközben, a BYD színpadon pedig a Dog Piano Band előadása, amire készülhetünk. A Grand Caféban este 6 órától Szepesi Kornél betolakodók kötetbemutatója is vár, de bulizhatunk a Tiszadokkon is. Este 11-től a Mamacita Party vár, majd a Rakpart, 62 úszóház pedig délután 4 órától már Daytime Partival vár. Jó szórakozást, ezek voltak a szerdai programok. Ezek pedig már a búcsú másodpercei, én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt 4 órában, ez volt a Hello Szeged, a mikrofonba pedig Bürgés Dávid szólt, már is Csabi jön, jó rádiózás!

0: Már is indul a Lottika Mixer itt a 88-ban, ahol persze hozom majd a mai feladványunkat, az árkát kincskeresős játéka jelentkezik. Egy óra hossza múlva jó kettőtől jövök majd a mai találós kérdéssel, ami egy újabb szegedi helyszínt jelöl, de meg a 40 ezres vásárlási utalvány. 25 Celsius fok, úgy egyébként nagyon kellemes késő nyári időnk van, abszolút de a szerethető kategóriából. Az elkövetkezendő néhány napban pedig erre még rá is tesz némi lapáttal az időjárás. Holnap és holnap után 27, sőt 28 Celsius fok is kikerekedhet. Mi pedig már is nyomjuk a Lottika Mixert, a mikrofonnál Szeri Csaba.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Három után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pick-upja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Premium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pick-up specialistájánál, a Ford Hoványnál.
5: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
6: Szeptember 18-án egy felejthetetlen bárindító élő DJ-szettel indítjuk be az őszi estéket.
5: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
6: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
7: Heti lapszámunkból.
8: Október 1-től a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKFT szállítja a BID kommunális és csomagolóanyag hulladékát. A téli kikötőbe semmilyen hulladék nem kerül, kamionok sem járnak arra. Stabil és biztonságos Szeged ivóvíz ellátása. Az aszály, a talajvízszint csökkenése nincs hatással Szeged ivóvíz ellátására, mert a város 180-560 méter mélyen található védett vízadó rétegekből nyeri az ivóvizét. Szeged segít. Több mint 600 rászoruló szegedi család kap szociális tűzifát az önkormányzattól.
6: Szegedi Tükör. A város és lakói.
4: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pick-upja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Premium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pick-up specialistájánál, a Ford Hoványnál.
1: Ez reklám volt.
9: Több mint 370 méteren újították fel és aszfaltozták újra a Kossuth utcát Domaszéken. A fő utcát az óvodával összekötő útszakaszt emellett ki is szélesítették egy fél méterrel. A rekonstrukciót a versenyképes járások programban valósították meg. Sziráki Krisztián polgármester szerint, ha lesznek további források, akkor a kül- és belterületeken is szeretnének további útfejlesztéseket végrehajtani.
10: Az utcának a felújítása azért is volt fontos, hogy az óvodának a megközelítését elősegítsük. Ez a fejlesztés beleillik Domaszéknek abba a úthálózat fejlesztési programjába, amely az elmúlt időszakban több mint 10 kilométernyi szakaszon valósult meg, kül- és belterületen egyaránt.
9: Márki-Zay Péter bejelentette, hogy a Mindenki Magyarországa néppárt indulni fog a 2029-es önkormányzati és európai parlamenti választáson, majd a 2030-as országgyűlési választáson is. Hódmezővásárhely polgármestere a Kontrollnak elmondta, hogy Orbán Viktor leváltása még nem elégséges, a fideszes módszereket is le kell váltani. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot. Egyebek mellett tilos lesz a gyermekeknek pornográf életkoruknak és fejlettségi szintjüknek nem megfelelő, a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat hozzáférhetővé tenni vagy népszerűsíteni. A média szolgáltatóknak még szigorúbban kell kiszűrniük a korhatáros tartalmakat, a közterületekről pedig kitiltják a gyerekek személyiségfejlődését káros politikai és kereskedelmi hirdetéseket. Emellett felgyorsítják az eljárást a kórházakban maradt gyerekek ügyében is. És a Csendes barát a hivatalos magyar nevezés az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó alkotása Magyarországot a nemzetközi film kategóriában képviseli. A film világszerte sikerrel szerepelt a filmfesztiválokon az elmúlt hónapokban. Az 5 év legjobb filmje közt jelölték. Az Oscar-díjakat március 14-én adják át Los Angelesben. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A kutyafáját csak történt egy baleset már itt a délután korai részében. A Vásárhelyi Pál utcáról kaptunk helyzetjelentést, ott a nagykörforgalom térségében egy kamion és egy személyi autó. Lacinak is köszönjük az információt. A sor pedig alakul, már lényegében szépen lassan a másik körforgalomig ér, tehát a nagykörforgalom felé tart oldal az érintett ebben a balesetben. Légy figyelmes, ha útinfód van, akkor pedig Laci példáját követve dobhatsz egy SMS vagy hívhatsz is. Ugyanaz a szám 0630 299 88 88.
3: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
0: Ez már a Lotika Mixer itt a 88-ban, rugaszkodunk neki Szeged kedvenceinek, na meg majd az Árkád kincskeresős játékának is nem is olyan túlságosan sokára. Hozom a mai feladványt, viszont előtte Harry Styles, az American Girl szól már is. Üdvözletem, a mikrofonnál Szeri Csaba.

Szómi Szóni a Szeged közlekedése is tud agyeldobós lenni. A Vásárhelyi Pálon a nagy körforgalom előtt egy kamion és egy autó találkozott. A Dorosmaira kanyarodó belső sávot és az egyenesen haladót is lefoglalják, csak a külső sávba lehet közlekedni. Ez pénzszállító üzenete neki, ezt köszönjük szépen. Szerencsére más balesetről jelzést nem kaptunk. A Kálvária sugárúton viszont ugye a vasúti átjáró még le van zárva. Na meg majd egy újabb szegedi helyszínen lehet, hát talán nagy nyüzsgésre, de gyalogszerrel számítani, hiszen az Árkád Szeged kincskeresős játéka a délelőttben is nagyon cuki volt, ott voltam a helyszínen, és tök érdekes volt egyébként, mert hogy lényegében Dávid elmondta adásba, kikerült a közösségi oldalunkra a videó, ami ugye a helyszínt jelöli, meg a kis találó.

leszünk, mi lesz a helyszín, hol érdemes egyébként hát picit letáborozni, hogy minél közelebb legyünk. Nem tudok segíteni. Jó, kettőtől viszont mondom a pontos találós kérdést. Addig viszont például Bruno Mars és Cardi B közösseit

0: Cyrus vadonatúj dal, ami szinte még ropog, és jön a stúdióalbum is, pénteken jelenik egyébként meg Miley Cyrus vadonatúj albuma, azon ez a dal is ott figyel majd. Szóval igen, újdonságok is a 88-ban, meg természetesen Szeged kedvencei. Közülük lesz jelenése például Jax Jonesnak, M&E-nek és a Where Did You Go-nak mindjárt. De Dermot Kennedy és a Kiss Me sem marad ki. Te pedig nem maradj le a Hello Szegedről, holnap 9-től jön a műsor.
1: Napközben is dolgozol. Mi is?
2: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
5: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Támogatja az investmentbank.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
8: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláson.

0: 0623-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
2: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
3: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Piknik és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Pikniken.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
5: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
6: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
7: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
6: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixát Kálmán utca 20-22 szám alatt.
7: www.plazma.hu.
8: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
9: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
10: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
11: Ősszel könnyen helyrehozhatod.
10: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
12: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
13: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19.
14: 6. prémium piac piknik Szegeden.
13: Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig vakamolekrémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC Haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium piac Szeged, a Győri út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a prémium piac Facebook oldalán.
15: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: A Klub 88 19 órakor kezdődik. DJ Corvin 2 órán át pörgeti a lemezeket, aztán DJ Robin a műsor házigazdája veszi át a stafétát. A Titkos Kertben, Irodalom Zöldben, Öko-horror, Tech Thriller névvel lesz egy program 18 órától. A Kővér Béla Báb Színházban pedig Vészics Andrea a Pisze denevérek és más mesék című kötetének bemutatójára lehet 17 órás kezdéssel számítani. A Belvárosi Moziban az Életfutárt vetítik 18.30-tól, egy kis akció, de például a Hope Reményben is van akció bőve, meg talán valamiféle földön kívüliek, egy dél-koreai alkotás 8 óra után nem is olyan sokkal. A Cinema Cityben pedig este az Átkozott Bosszorkák, Nicole Kidman és Sandra Bullock főszereplésével elcsípető, dínók is támadnak az Oak Street végében, vagy akár egyébként az Insidus köztünk járnak, és ott lesz majd a falon.
15: Támogatta a Prémium Piac. Éléskamra Szeged kapujában.

0: Az életünk zenéi. Zenéi. A Rádió 88 zenei tesztje.
1: Most a Rádió 88.hu-n.
0: Rádió 88. Az életünk része.

0: Baleset történt korábban a Vásárhelyi Pál utcán a nagy körforgalom közelében, ott most egyébként nem is minden sáv használható, némi lassulásra ott még lehet számítani, egy kamion és egy személyautó találkozott össze, szerencsére más balesetről jelzést nem kaptunk, de azért figyelj oda, hogy ez így is maradjon, ha útinfód van, akkor pedig mi figyelünk, 0632998888 a számunk. Késő nyári időnek örülhetünk, de hát azért azt kijelenthetjük, főleg itt szeptember 15-én, hogy a nyár azért véget ért, még hogyha ígérnek még valóban egyébként kellemes időjárásokat. De ha a nyár véget ér, akkor érdemes egy picit értékelni azt, hogy fürdő szempontjából és a környékbeli fürdők szempontjából milyen volt ez a 2026-os nyár. Hát mi azt tapasztalattuk, hogy dögmeleg, és ez nyilvánvalóan talán kedvezett is annak, hogy a fürdők jó számokat hozzanak. Például a szegedi partfürdő, amelynek kapcsán Nemes Roli kollégám Kolonics Erikát, az üzemeltető szegedi rendezvény és média központ ügyvezetőjét kérdezte, hogy milyen is volt ez a 2026-os esztendő.
1: Évről évre döntitek a rekordokat, csúcsról csúcsra juttok, talán már túl vagytok a stratoszférán, lehet ezt még fokozni?
2: Igyekszünk mindig fokozni, és remélem, hogy 27-ben még inkább nagyon jó fesztivál szezon fogunk zárni. Kempingezőknek is egy nagyon jó terület a partfürdő, és vannak szállás, különböző fokozatú szállásaink is, amit természetesen a szabadtéri által, illetve a szegedi programok által mindig terítődnek hétvégére, úgyhogy nagyon-nagyon jó szezon zártunk szállásilag is.
0: Panaszra úgy tűnik, hogy nincs sok, hát ez lett volna szerintem a tippünk is. Itt a 88-ban pedig lehet az a tippünk, hogy Szeged kedvencei jönnek egymás után, ha zenéről van szó. Most egy sirena virtuális színpadon a Shape of You-val.

0: Ez volt a Cool Kids, az Echo Swiss dala a 88-ban, a 47-esen a Kastélykertnél Trafibox, a Vásárhelyi Pál utcán pedig ott a nagy körforgalomnál baleset történt, némi torlódásra arrafelé még lehet számítani. A nap süt, amolyan késő nyári időnk van, kellemes 25 Celsius fokkal, éjszaka azért persze majd lehűl a levegő, nagyjából olyan 12-13 Celsius fokra, viszont holnap is egész jó időt ígérnek, akár 27 Celsius fokkal és sok-sok napsütéssel.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó.

0: Elkezdődött a Jó estét nyár, Jó estét szerelem című produkció olvasó próbája a Szegedi Nemzeti Színházban. Fejes Endre azonos című kisregényét Forgács Péter rendezi, a darab október 30-ától látható a kis színházban. Az olvasó próbán a színészek megismerkedtek egyebek mellett a darab eredetével és a rendező színpadi elképzeléseivel. Annak ellenére, hogy a történet a végén tragédiába torkollik, Forgács Péter arra törekszik, hogy a darab a játékossága miatt legyen nézhető a közönségnek.
1: Egy ártatlan embert ismerünk meg, aki a végére bűnössé válik. Ez egy megtörtént eseten alapszik, amiből a Fejes Endre kis regényt ír. Tehát mi is ezt a történetet akarjuk elmesélni. Ez egy kvázi zenés darab, de hát úgy zenés, hogy egy prózai színdarabba van 12 dal bele illesztve.
0: Érdemes elkerülni a Bérkert utca elejét, megkezdődött az új szegedi vízvezeték felújítás. A vízvezeték csere a Temesvári körút Bérkert utcai lámpás kereszteződést is érinti. Várhatóan december közepéig nem lehet a Temesvári körútról és a Bertalan hídról sem a Bérkert utcába bekanyarodni, illetve a Népkert sor irányából nem lehet egyenesen átmenni a Bérkert utcába. A 71-es és a 71-as buszok behajthatnak. Az autósoknak érdemes a balfasor és a középfasor felé kerülniük. Előállították Jelinek Dánielt, a hetedik leggazdagabb magyart a csaknem 10 milliárd forintos Volánbusz ügyben. Jelinek Dániel az Indotek csoport vezetője, Tiborcz István üzlettársa. Mellette szintén előállították a nyomozók a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját, Szívek Norbertet. A készenléti rendőrség 8 embert hallgatott ki gyanúsítottként. A nyomozók a pénzek útját és a lefoglalt elektronikus eszközöket is vizsgálják. És Fűr Anikó és Vélmányi Bennett filmje nyerte a Cinefest közönségdíját. A Mami Blue október 8-án érkezik a magyar mozikba. A fődíjat a francia Sara Arnold első nagyjáték filmje, a Túl sok vadállat nyerte. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Sajnos újabb balesetről kaptunk jelzést, a Szabadkai úton a vasúti felüljárónál is történt egy baleset, ott nem is belátható minden, érdemes figyelni, kaptuk hallgatónktól jelzést, mert hogy szemből is igyekeznek ott előzni és haladni néhányan. Legyünk ott figyelmesek, korábban a Vásárhelyi Pál utcán is volt egy baleset, itt forgalomkorlátozás, amennyire tudjuk még van. A nagykörforgalom előtt történt mindez, a Kastélykertnél pedig a 47-esen trafipaxos ellenőrzés van.
2: Támogatta a B99 Autó. LED-világítás és autóápolás szakértelemmel.
4: Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
3: Akkor, ha jól tévedek, jöhet a mai feladvány, a második feladványunk. Az Árkád Szeged kincskeresős játékában következik egy találós kérdés, ami egy szegedi helyszínt jelöl meg, amit aztán érdemes mielőbb fölkeresni, hisz ott a helyszínen ott lapul egy picinke kis boríték benne, egy nem is olyan picinke értékű 40 ezres vásárlási utalvánnyal az Árkád Szegedbe. Na figyelj! A város legősibb 8-szögletű tornya, évszázadok titkát őrzi minden orma. Melyik ez a helyszín? Szerintem egy egészen könnyű feladvány ez, de ha később kell segítség esetleg, most éppen mondjuk nem 5 perc alatt találják meg hallgatóink az elrejtett kincset, akkor mondom még egyszer majd, vagy egy kiegészítését ennek a feladványnak, és akkor még egyszer ez, jó, ha véletlen lemaradtál. A város legősibb 8-szögletű tornya, évszázadok titkát őrzi minden orma. Na, ez melyik helyszín? Ha megvan, irány oda, kollégáinkkal pedig találkozhatsz és bezsebelheted, ha gyors vagy a 40 ezeres Árkád Szeged vásárlási utalványt kincskeresésre föl! A Lotika Mixerben pedig semmiképpen nem állunk meg, de az előbb említett szegedi helyszínen is némi nyüzsgölődésre lehet számítani. Várjuk majd onnét is a helyzetjelentést. A megtalálóktól Dua Lipa viszont már itt az éterben érkezik tőle az Illusion. Üdvén, Szeri Csaba vagyok.

Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: Alibizt és Danielfi közöse a Bárcsak lennék a 88-ban, ahol már is jön a helyzetjelentés a Dövötör torony mellől, ez volt az elrejtett helyszínünk. Hát, nagyon gyorsan sikerült megint megtalálni az Árkád Szeged nyereményét. Bőte Zsolti már a helyszínről jelentkezik, szia!
1: Szia Csabi, képzeld el, hogy rekordot döntöttünk, egy perc alatt idejött a játékosunk. Nem tudom, hogy csinálta, de nagyon fülelt, és nagyon ügyes volt, úgyhogy övé a 40 ezer forintos Árkád vásárlási utalvány. Hihetetlen, nem tudom, hogy valaki meg fogja dönteni a következő napokban, de az biztos, hogy neki gratulálunk.
0: Hát azt hiszem, el kell gondolkoznunk, lehet, hogy merülnünk kell víz alá, a Tiszába, és akkor oda rejteni a csomagokat, meg a nyereményeket. Ott lehet, hogy egy picit nehezebb volna megtalálni. Elképesztő! Természetesen a nyertessel készült hangfelvétel is érkezik majd itt a 88-ban, de hát nézzünk, mint a moziba, és ha már mozi, akkor például a Cinema City-ben a Csak egy éjszaka, a Duzzogi hal kalandjai, vagy az Életfuter, esetleg a Hóp remény című film, vagy a Mancsőrjárat, a Dino film a délutánban még elcsíphető. A belvárosi moziban pedig a Hóp remény című dél-koreai filmet vetítik majd este, a másik teremben a Meghívás, a harmadikban pedig az Átkozott boszorkák második része is a közönség előtt lesz. Jó szórakozást a filmekhez!
2: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja.

0: mi szóljon?
1: Az életünk zenéi. A Rádió 88 online zenei tesztje a radio88.hu oldalon.
0: Rádió 88.
1: Az életünk
0: része.
2: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Sunrise Avenue és a Hollywood Hills a 88-ban, a Szabadkai úton pedig korábban volt egy baleset a vasúti felüljárónál, ott különös óvatossággal és figyelemmel közlekedj, ha arra jársz. A különös figyelmet pedig Szeged kedvencei is megérdemlik, például a tényleg szegedi kedvenc, a szó legszorosabb értelmében. Jön az Imago Mundi.
1: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne, eltűnnék, de folyton visszahúzol.
0: Ez lesz az Estelente, de Robin Schulz és Mark Skibiria is felkészülnek az Unforgettable-lel. Na meg, a kincskeresősdinek sincs vége. Persze, általában egyébként villámgyorsan megtalálják hallgatóink az éppen aktuális helyszíneket, de a játék jelentkezik még jó néhány napon keresztül.
2: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
3: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
2: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át több mint 1 millió
3: forint értékű nyereményekért.
2: Részletek a radio88.hu-n.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
2: A nyár legnagyobb naplementés bulija ősszel is visszatér.
5: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Opus Tasseri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felush, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regán Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb bulijáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
6: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől. Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
7: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon Subbassmaster. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
8: Szeptember 18-20, amerikai barbecue hétvége a Sercegőben.
9: Naplemente, füst a grill fölött, hideg ital az asztalon és az Afro House lüktetése a háttérben.
8: Péntek este a Sercegő kertje igazi Afro House partivá alakul a Sunset Syndicate-tel.
9: DJ, élő szakszofon, gitár és az afro, latin és melodic house zenék egyetlen különleges estében.
8: A belépés díjtalan, az asztalodat viszont foglald le időben. Részletek sercegő.hu.
10: Minőségi építőanyag, amit csak akar. Cement, alap, sóder, beton, betonacél. Na-na! Az első Beton Kft. Áruházában és telephelyén mindent megtalál egy helyen. Szeged, Vásárút 1-3. Telefon 62 549 570.
11: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
12: Megújult a honlapunk, pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk, pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
13: Hová mész, kisfiam? Elemér?
14: Nem, Bortér.
13: Hogy megváltozott ez a vicc?
15: Hát muszáj volt neki.
16: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
14: Legyen neked is lámás poharad.
16: Bortér. Minden korty megér egy misét.
17: Fáj a fogad, vagy csak tökéletes mosolyra vágysz? Irány a Dentaláb fogászat. Már Algyőn és Szegeden is várunk. Felejtsd el a rettegést. Nálunk hang nélküli, lézeres fogfúrás és fájdalommentes gyökérkezelés vár. Sürgős az ügy? Akkor azonnal fogadunk. Kényelmes, ragasztó nélküli, kivehető fogsorainkat pedig már ezrek imádják. Dentaláb. Mosolyog bátran. Foglalj időpontot még ma. Dentaláb.hu.
18: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
5: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19. 6. Prémium Piac Piknik Szegeden. Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig vakamolekrémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC Haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium Piac Szeged, a Győri út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a Prémium Piac Facebook oldalán.
15: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van. Nyugi, csak a pad.

0: Ne várj heteket a szállításra! Óriási választék vár azonnal, készletről! Padlót fogtál mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben! Szeged, Bakay Nándor utca 29. Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Tegnap a megfázás témakörével és a gyógyteákkal már foglalkoztunk, de ott vannak hatékony gyógymódként az illóolajok is, amelyeket egyébként akár ordugulásra vagy köhögés csillapításra is tudunk alkalmazni, hogyha a sors úgy hozza. Ezekben egyébként leggyakrabban menta, eukaliptusz, fenyőolaj, kámfor fordul elő, és ezek segítik a váladékok oldását és könnyebb eltávolítását is, sőt, mi több egyébként egyes ilyen dolgoknak még akár antibakteriális és vírus ellenes hatása is van a beszámoló szerint. Ezt teába vagy forró vízbe csöppentve kell belélegezni, de akár a fürdővízünkbe is csepegtethetünk belőlük, és egy picit egészségesebbek legyünk ezekben az őszi, picit megfázósabb időszakokban is.
0: Támogatta az ue.hu online patika. Zöld út az egészséghez.

0: Ez volt a Hit'em Up Style itt a 88-ban, ahol hát komoly stílusban nyomják egyébként a 88 hallgatói az Árkád Szegedi kincsvadászat játékot, mert hogy mindenki baromi gyors és piszok gyors, épp a helyszín közelébe tartózkodik, autóból ugrik ki és odarohan, és hát nekik van igazuk, hiszen az Árkád Szeged vásárlási utalványai lapulnak ott, ahol az X van, hát legalábbis ez egy ilyen képzeletbeli X, viszont ígértem, hogy mutatok majd abból is egy részletet, hogy miként is történtek a megtalálás pillanatai, már is következik ez itt a 88-ban.
1: Elérkeztünk a Nagy Szegedi Árkád kincskeresés egy újabb állomására, így kedd délután, és nagyon gyors voltál, szia Dóri, körülbelül egy perc telt el, hogy csináltad?
2: Pont itt voltunk a közelben, itt parkoltunk, és akkor így egyből nekem beugrott, hogy ez a Demeter torony lehet.
1: Nagyon ügyes vagy, te Szegedi vagy egyébként?
2: Igen, igen, Szegedi.
1: Jól van, gratulálunk, köszönöm, egy 40 ezer forintos Árkád vásárlási utalványt nyertél, mire költenéd el, van már valami a fejedben?
2: Hát még nincs meg, de lesz helye, az biztos.
1: Jól van, oké, gratulálunk és hallgassuk ott a Rádió 88-at.
0: Büte Zsolti kollégám volt ott a helyszínen, vele egyébként a Klub 88-ban még majd lehet találkozni, holnap pedig 10 órakor egy újabb feladvánnyal lehet találkozni. A kincskeresés egyáltalán nem áll meg, és Teddy Swim sem, már a The Door című felvételre szól, azt pedig kérlek ne feledd, hogy a Szabadkai úton a vasúti fölüljárónál korábban volt egy baleset, ott némi torlódásra még lehet számítani.

0: jött egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része. Az élet.

0: Istenente, az Imago Mundi dala szólt Szegedről Szegeden. 24 darab Celsiusok van, holnap ennél egy picivel többet lehet majd mérni, bár ha az estelente időszakot is fölvetjük, akkor nyilván lehűl a levegő, ráadásul hajnalonta 12 Celsiusokra lehet majd számítani. Holnap viszont szikrázó napsütés, 27 Celsius fok, sőt csütörtökön akár egyébként már 28-at is mérhetünk. Hát a késő nyár talán még betámad, erre mindenképpen készülhetünk. Na meg Gyumon dalára az Ocean Drive is szól mindjárt a 88-ban, Berni és a friss infók után.
1: Támogatta az mvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Dani.
3: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
1: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
6: Heti lapszámunkból.
7: Október 1-től a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKFT szállítja a BID kommunális és csomagoló anyag hulladékát. A téli kikötőbe semmilyen hulladék nem kerül, kamionok sem járnak arra. Stabil és biztonságos Szeged ivóvízellátása. Az aszály, a talajvízszint csökkenése nincs hatással Szeged ivóvízellátására, mert a város 180-560 méter mélyen található védett vízadó rétegekből nyeri az ivóvizét. Szeged segít. Több mint 600 rászoruló szegedi család kap szociális tűzifát az önkormányzattól.
1: Szegedi Tükör. A város és lakói.
8: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A dél-alföldi zöldségforrás.
5: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
1: Ez reklám volt.
9: Több mint 370 méteren újították fel és aszfaltozták újra a Kossuth utcát Domaszéken. A fő utcát az óvodával összekötő útszakaszt emellett ki is szélesítették egy fél méterrel. A rekonstrukciót a versenyképes járások programban valósították meg. Sziráki Krisztián polgármester szerint, ha lesznek további források, akkor a kül- és belterületeken is szeretnének további útfejlesztéseket végrehajtani.
10: Az utcának a felújítása azért is volt fontos, hogy az óvodának a megközelítését elősegítsük. Ez a fejlesztés beleillik Domaszéknek abba a úthálózat fejlesztési programjába, amely az elmúlt időszakban több mint 10 kilométernyi szakaszon valósult meg, kül- és belterületen egyaránt.
9: Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. A Szegedi Tudomány Egyetem két oktatóját, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot is megválasztották. A parlament a képviselők kétharmadának szavazatával titkos szavazáson jelölte ki az új alkotmánybírókat 9 évre. Megszavazta a parlament, nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az előterjesztő által a közös történelmi önismeret és a demokratikus kultúra szempontjából is kiemelkedő jelentőségűnek mondott törvény célja a múlt megismerhetőségének biztosítása. És megjelent a Bongor film előzetese. Október 8-ától látható a hazai mozikban az Extázis Uncut, amely a rapper személyes történetén keresztül mutatja be az alkoholizmust, a függőség mélypontjait és a felépülés lehetőségét. Berta Csongor saját magát alakítja a filmben. Saját magaként jelenik meg mások mellett Cseri Hanna, Sziszi és Zaher Gábor is. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Korábban a Szabadkai úton és a Vásárhelyi Pál utcán volt baleset. Amennyire én tudom, hogy ezeken a részeken már egészen jól lehet haladni. A Rát utcán folyik, kérlek mindenképpen jelezd, 0632998888 a számunk. Másik balesetről nem kaptunk jelzést, viszont az Algyői úton már mutatkozik némi torlódás, most talán egyébként a városból kifelé tartó oldal a terheltebb. A Boldogasszony Sugár úton és a Tisza Lajos körúton is sokan autóznak, ott is némi torlódásra lehet számolni, de hát nyilván a Kálvária sugárúti lezárás miatt a Dorosmai úton és akár a Fonógyári úton is többen közlekednek most.
1: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzéria és Biliárdbár.
0: 3 óra, ez pedig azt is jelenti, hogy indul a Lucky Let's Go itt a 88-ban közlekedési információkkal, na meg Szeged kedvenceivel, amelyek a munkaidő végéhez és a hazaúthoz is jó társaságot szolgáltatnak. Gyugyumont és az Ocean Drive már érkezik is, üdvén Szeri Csaba vagyok. 80.

0: holnap számítani. Egyrészt egészen de biztos, hogy szeptember 16-át írunk majd, és az Editek lesznek a névnaposok. De holnap bizony rajzol a Bortér is. Ez azt hiszem, hogy örömteli, már-már piros betűs ünnep, ennek okán egyébként a Gedzo meg a Daniban természetesen. Ez a sztori is komoly hangsúlyt és szerepet kap majd. Ráadásul egyébként Rácz Attila a Városkép Kft. Részéről érkezik majd, úgyhogy minden fontos információ egy helyen, a holnap reggelben már egyébként 8 órától, így Bortér fronton abszolút, de kikúpálódunk. Ráadásul időjárásában is kellemes időt hoz a holnap, talán lehet, hogy több mint kellemes, ez mindig nézőpont kérdése, de ugye akár 26 Celsiusok is lehet, és sok napsütést ígértek. Még az is lehet, hogy az UV-sugárzás is erős lesz, úgyhogy a kenceficéket reméljük, hogy nem rakta túlságosan messze. Érdemes lesz holnap azért óvni valamelyest a bőrünket. Hát ezt hozza szeptember 16-a.
1: Támogatta az Intellomitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész.
0: A közvetlen folytatás pedig Katy Perry új dalát hozza. A Lucky Let's Go-ban már is érkezik a Watch It Burn.

0: amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei best a Rádió 88.hu.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: A Holland Projekt, az Alice DJ a Better of Lonnal, aminek eredetije még 97-ben készült el mindenféle ének nélkül, utána adták hozzá ezt az éneksávot később. A többi pedig már történelem, de hogy mit hoz az elkövetkezendő időszak, a közeljövő? Például a kedvencek közül You'll Never Rather Be. Valamint érkezik egy másik dal is, amit 9 óta biztosan nem hallottál itt a 88-ban, Alex Warren a Fever Dream-mel. Na meg holnap egytől megint lesz Lottika Mixer.
1: Túl vagy az ebéden, jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyői út 40.
4: Napernyő, pipa, kerti szék, pipa, mi marad? Gyakiril, pipa.
1: És a terasz?
5: Ne a kert közepén kezdje a nyarat. Valósítsa meg álmai teraszát az Ácsfás fiúkkal. Teraszok és árnyékolók tervezése, gyártása, kivitelezése egy helyen, rövid határidővel. Az Ácsfás fiúk megoldják.
6: Részletek ácsfa.hu.
7: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
8: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
9: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépő váltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
10: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
11: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
12: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
13: www.plazmapont.hu.
14: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630 3491 791-es számot.
15: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
16: Megálmodtad lakásod, házad, irodád belső elrendezését, de nem tudod, hogyan kezd neki?
17: Akkor az SSI Home Design a te legjobb választásod.
16: A profi végeredmény miatt kért helyszínen vagy üzletünkben, mind színre, mind anyagra, mind pedig stílusra vonatkozó lakberendezési szaktanácsadásainkat. Sőt, egyedi bútor tervezésben, 3D látványtervekkel és berendezési terv készítésében is tudunk segíteni. SSI Home Design. Lakberendezés felsőfokon. Bibó István utca 1. ssihomedesign.hu.
18: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft.-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzés technikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
19: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
20: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
21: Hová mész, kisfiam? Elemér?
22: Nem, Bortér.
21: Hogy megváltozott ez a vicc?
0: Hát muszáj volt neki.
2: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
22: Legyen neked is lámás poharad.
2: Bortér. Minden korty megér egy misét.
23: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
24: A legjobb gyógyszer a megelőzés. Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
25: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
26: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19. 6. prémium piac piknik Szegeden. Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig vakamolekrémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC Haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium piac Szeged, a Győri út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a prémium piac Facebook oldalán.
27: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
28: Most elsősorban holnapi programötleteket gyűjtöttem össze. Rajtól a Bortér a Domtéren 18.30-tól, a Szüreti felvonulással a Széchenyi tér, Dugonics tér, Domtér útvonalon, de holnap például majd Szulák Andreára, az Útközbendre és a Doppiano bendre is lehet majd számítani. Emellett holnap is jelentkezik majd a Kincsvadászat, 10 órától már érdemes a 88-at figyelni az újabb feladványért. A rögben a La Traviát a közönség találkozója 16.30-tól, ez regisztrációhoz kötött, ha esetleg ott lennél. A Grand Caféban Szepesi Kornél Betolakodók című kötetét mutatják be, illetve Maróti Lev és Sherlock Holmes és a 8 nő esete címmel az Agora dísztermében holnap 18.30-tól színdarabra is lehet majd számítani. A Tiszadokban Mamacita buli lesz, a Hungiban pedig MKMGK ETSK fél évnyitó a holnapban, de a Rapport 62-n is beindul majd a Daytime Party 16-tól egészen este 9 óráig.
27: Támogatta a Stüssi Vadászétterem és Illés Hotel.

0: Rosaria a Lucky Let's Go-ban, meg nem olyan régen a szegedi Tiszaparton is. Hát, hogy ő hogy jutott oda, azt nem tudom, viszont aki egyébként esetleg mondjuk a Nagykörúton közlekedik, a Brüsszeli körút, József Attila sugárút, Római körút találkozásánál, nem kizárt, hogy baleset történt, a forgalmi térképeinken jött ezzel kapcsolatos jelzés. Na és hogyha a kérdés az, hogy hol van nagyobb lassulás, hol sokasodik a kocsisor, ha az Algyői útra tippelsz, akkor gratulálok, ott egyébként tényleg a baktói lámpa teszi a dolgát. Emellett egyébként a Nagykörúton is van némi lassulás, a Tiszalajos körúton is előfordulhat hasonló, akár ott a Kálvária sugárút csomópontban, de nyilván a rakparton is sokan autóznak. A Kálvária sugárúton megvan a lezárás, ebből fakadóan viszont a Szabadkai út sokkal terheltebb, főleg a kifelé tartó oldalon, de a Kossuth-Lajos sugárúton, a Dorozsmai úton, sőt, mi több, a Fonógyári úton is meglehetősen sokan autóznak, úgyhogy hát A-ból B-be jutni szokás szerint nem föltétlen könnyű, de ha van útinformációd, akkor élnék azzal, hogy szólj róla, és beszámolunk a többi közlekedőnek, és így közösen együtt 06 32 99 88 88 a számunk.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: hát ennek a dalnak a napsütés, ugye? A Clean Bandit, Jazz Glyn és a Red Irby, holnap pedig sok dal lesz majd a 88-ban, és sok napsütésre lehet számítani majd, 26-27 Celsiusok is lehet, és némi fölmelegedés jellemzi egyébként az elkövetkezendő napokat, bár ez ugye csalóka, mert a hajnali időszak az 12 Celsiusokot hoz, úgyhogy érdemes rétegesen öltözködni, hogy lehessen majd aztán dobálni lefelé magunkról a textilt.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben is dolgozol. Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
5: Hello Szeged, a te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül. Hát nem! Chery modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 km garanciával. Mondtam, hogy létezik. Chery Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel, maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
8: Építkezik? Felújít? A Horváth Szekker segít! Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
1: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
9: Ugyan már, Mónahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
1: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
9: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
1: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
9: Szent Erzsébet Móralmi gyógyfürdő.
1: Hosszabbítsd meg a nyarat.
10: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légterenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
11: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon. Állíts meg a pénznyelőt. Szigetelj még a tél előtt. Mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban. Az Újház Bodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.ujhazbodrogi.hu.
12: Fáj a fogad, vagy csak tökéletes mosolyra vágysz? Irány a Dentaláb fogászat. Már Algyőn és Szegeden is várunk. Felejtsd el a rettegést. Nálunk hang nélküli, lézeres fogfúrás és fájdalommentes gyökérkezelés vár. Sürgős az ügy? Akkor azonnal fogadunk. Kényelmes, ragasztó nélküli, kivehető fogsorainkat pedig már ezrek imádják. Dentaláb. Mosolyog bátran. Foglalj időpontot még ma. Dentaláb.hu.
13: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző erejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
1: Ez reklám volt.
14: Befejeződött a csaknem egy évig tartó felújítás a Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Technikum és Szakgimnáziumban. A több mint 1,3 milliárd forintos kivitelezési értékű projektben korszerűbb és energetikailag hatékonyabbá vált az iskola, sőt új közösségi teret és egy modern IT-centert is kialakítottak. Erdély Margit főigazgató hozzátette, a bútorok és oktatási eszközök nagyjából ötöde már megérkezett, de még csaknem 1 milliárd forint értékű informatikai eszközfejlesztés van kilátásban.
15: Egy olyan új lehetőséget, egy olyan közös jövőt adunk a fiatalok számára és az oktatók számára, ahol remélem, hogy öröm lesz az oktatás és öröm lesz a tanulás, azt hiszem, hogy elmondhatom, amit a Krúdinál is, imád a Krúdin is készen áll a 21. századra.
14: Világcsúcsot állított fel Szegeden egy nyugdíjas karate klub, számolt be a Szeged TV. Az újszegedi sportcsarnokban 234-en mutattak be egyszerre egy negyedórás gyakorlatsort. Sihán Zsiga Zsolt elmondta, hogy több száz tépkorú jár hozzá edzésekre, és élvezik a rendszeres mozgást. Néhány helyen továbbra is sok a szúnyog, ezért ezen a héten 38 településen végeznek gyérítést 3 megyében. A Balaton környékén és Kaposváron főként az ázsiai tigris szúnyog okoz problémát, a Dráva mentén pedig a honos fajok vannak jelen nagyobb számban. A szakemberek esti-éjszakai órákban földi permetezéssel végzik a kezeléseket. És a nevet váltott a South Park, újra Trumpot figurázza ki a sorozat. Az alkotók bejelentették, hogy az animáció sorozat következő évadának idejére átnevezik a műsort South Amerikára. A változtatás egyértelmű utalás Donald Trump amerikai elnök azon törekvéseire, amelyekkel több földrajzi helyszín hivatalos elnevezését is megváltoztatta, vagy megpróbálta megváltoztatni. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Forgalmi térképünk a brüsszeli körúton jelez balesetet, lényegében ott a római körút József Attila sugár út találkozásánál. Pontos helyzetjelentésre onnét egyébként nagy szeretettel számítok. Lassulás pedig bizony, hát akár a hidakon is előfordul, és Újszegeden is jellemző ez, akár egyébként ott a Népkert sor környéke, Székely sor környéke, és hát nyilvánvalóan a körút azon része is érintett mindenben. A Tiszalajos körúton is sokan vannak, és a rakparton is igyekeznek hazafelé az arra járók, de a Szabadkai út is bizony hát autókkal terhelt, az Algyűi úton és a Kossuth-Lajos sugárúton is hasonló a helyzet. Bezzeg a Kálvária sugárút, ugye? Mert hogy ott a vasúti átjáró még mindig le van zárva.
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: Ez a Lucky Let's Go a 88-ban, a közlekedésen természetesen a folytatásban is rajta tartjuk a szemünket, és várjuk a segítséget is, hogyha bármi olyat látsz, amiről jó, hogyha a többiek is tudnak, másrészt pedig egészség tippeket is hozok majd. Ebben a 60 perces etapban megjön Another Dala, a Top Fuel.

0: Rádió 88.
1: Látom, hogy megismersz, látom, hogy ennyire, ennyire nem csalódtál nagyon soha senkiben. Üljünk le, beszéljünk, szerinted kár, szerinted nem is én nyílok.

meglepetés, de több olyan szegedi szakasz is van, ahol lassabb az átjutás, lassú a haladás. A Székelysor mindenképpen ilyen, a Belvárosi hídon is sokan vannak. Az új híd tűnik egyébként egy picit könnyebben járhatónak, legalábbis a forgalmi térképünk alapján. A Tisza-Lajos körúton, a Boldogasszony sugárúton és a Rakparton is sokan autóznak. A Kossuth-Lajos sugárúton is meglehetősen sokan tartanak kifelé a városból, akár egyébként a körútig is torlódik a forgalom, és hát nyilván a Szabadkai út is terhelt, ahogy az várható volt, a Kálvária sugárút lezárása okán egyébként, akár ugye a Dorosmai út és a Fonógyári út is sok autót rejteget, és hát nyilván az Algyői úton is nagy a jövés menés, főleg egyébként most a városba befelé tartó

0: Nyugis vagy rohangálós?
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk. De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani. 9 és délután 5 között nincs ismétlés. Rádió 88, a változatosság is az életünk része.

0: Louisiana és a Nem ereszt az iménti percekben, szeptember 15-én a 88-ban. Szeged közlekedése pedig türelmet és figyelmet igényel, hát ahogy az egyébként lenni szokott. Lassulás mutatkozik a rakparton, a Tisza-Lajos körúton, főleg a klinikák felől. Sokan autóznak a Székely soron is, így aztán nyilván a Belvárosi hídon is, de a József Attila sugárút és az Algyői út sem éppen az a gyaloggalop. A Csongrádin is most éppen egyébként ebben a szent pillanatban a forgalmi térképünk jelzi, hogy sok az autós, de tulajdonképpen jellemző ez a nagy körúton is, főleg a Mars tér környékén, és hát nyilván a Kossuth-Lajos sugárút, Dorozsmai út, valamint a Szabadkai út is terhelt, a Kálvária sugárút lezárása nyilván ezt okozta az elmúlt időszakban, és most is ez a jellemző, aminek örülhetünk, hogy balesetről nem kaptunk jelzést.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel.
2: Dani.
3: Kedzó.
2: Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
1: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
6: Tovább bővül a Contitech. A vállalat Szegedi Kompetencia Központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
7: Neked kacat? Másnak kincs. Vasárnap ismét vár a mastéri használtcikk bőrze. A nagycsarnokban gazdát cserélnek a megunt, de még használható otthoni kacatok, háztartási eszközök, ruhák vagy játékok. Ha szeretsz nézelődni, akkor ott a helyed a nagycsarnokban vasárnap 8 órától a mastéri bőrzén.
8: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk, spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
9: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
10: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
11: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
5: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazma Ponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
11: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
5: www.plazmapont.hu.
12: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon Subbass Master. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
13: Ha meghallod, hogy valami furán zörög, te is rögtön tudni akarod, mi baja?
14: Az SKT csapatába jármű villamossági szerelőt és jármű szerelőt keresünk.
13: Villamosok, trolik, igazi gépek, igazi szakmai kihívások.
14: Ha értesz hozzá, ne csak otthon mondd, hogy ezt én simán megjavítanám.
13: Mutasd meg nálunk!
14: Nézd meg állásajánlatainkat az skt.hu/karrier oldalon, és jelentkezz!
13: SKT. Most rajtad a sor. A város megy, mert valaki működésben tartja.
15: Hová mész, kisfiam? Elemér?
16: Nem, Bortér.
15: Hogy megváltozott ez a vicc?
17: Hát muszáj volt neki.
18: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
16: Legyen neked is lámás poharad.
18: Bortér. Minden korty megér egy misét.
13: Figyelem!
17: Figyelem!
19: Figyelem!
13: Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtőklímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
20: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma, www.délklíma.hu.
21: Van, aki a városban otthon van, van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
23: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
24: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
23: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
25: A nyár legnagyobb naplementés bulija ősszel is visszatér.
26: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb bulijáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic.
27: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mai napon az artroszkópiával foglalkozunk. Egy különleges és picit hidegrázós beavatkozás ez, amikor lényegében egy néhány milliméteres nyíláson keresztül vizsgálják meg az ember ízületeit, akár tért, váll vagy más ízületét. Egy ceruzavastagságú kamerát vezetnek ilyenkor be az érintett testrészbe, így elkerülhető a nagyobb feltárással járó operáció, ráadásul segíti a pontos diagnózis fölállítását is. A kisebb meccéseknek köszönhetően ráadásul egyébként az artroszkópia kevés terheli a szervezetet, mint a hagyományos nyílt műtétek.
27: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
0: A Kálvárias sugár után a vasúti átjáró lezárása még megvan, a Szent Ferenc utcán pedig dolgoztak eddig is, most némiképp azért változott a forgalmi menetrend itt Alsóvároson, ezzel is érdemes számolni, de hát nyilván vannak olyan szakaszok, amelyek alapvetően terheltebbek. A Nagykörút is ilyen, főleg egyébként akár a bevásárlóegység vagy a Mars tér környékén, a Temesvári körúton is sokan autóznak, és a Székelysoron is néha elég sok volt az autós. Az Algyői úton főleg egyébként az befelé tartó oldal az, ahol nagyobb a lassulás, már táblán túlra nyúlik a kocsisor. A Szabadkai úton, hát mind a két oldalon, városba befelé és kifelé is jellemző egyébként ugyanez, és nyilván a nagy körforgalomnál, a lámpás körforgalomnál is több autósra lehet számolni, ahogy az egyébként az elmúlt napokban is jellemző volt. Ha úti információd van a segítségnek, nagyon örvendünk. 0630 299 88 88 a számunk.
27: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: Kövér Béla Bábszínház közelében tartózkodsz, akkor van egy kötet bemutató 5 órától Vézics Andrea. A Pisze denevérek és más mesék című kötetét lehet majd megismerni. A Belvárosi moziban este vetítik az Átkozott boszorkák második részét. Hát lényegében mindenki visszatér, aki számít, meg az új generáció is megmutatja magát. A Csőke József teremben a Meghívás is vásznon lesz, meg a Balázs Béla teremben a Hope Remény című dél-koreai film, amiben, ha minden igaz, földön kívüliek bukkannak föl, és eléggé komoly veszélyhelyzet alakul ki. A Cinema Cityben az Oak Street végét is vetítik, ott nem földön kívüliek, hanem földön belüliek, de dínók okozzák a kalamajkát, és akár a Pókember vadonatúj nap is ott van a vásznon, vagy a Tér iszony című film. Holnap pedig ne feledjük, már rajtol a Bortér program sorozat Szegeden.
1: Támogatta a Sercegő Pizzéria, az ízek összekötnek minket.

0: Lefelé görbülő szájjal jelentem, hogy a Tisza Lajos körúton balesetet jelez az interaktív térképünk. Lényegében ott a klinikák, rakpart környékén van ez a baleset. Ha minden igaz, akkor egyébként a városba befelé tartó oldalon. Hát torlódik ott most aztán minden, akár az aradi vértanúk terének környékén is. Ha onnit van pontos helyzetjelentésed, annak kifejezetten örülnék. Nekem pedig időjárás ügyben van helyzetjelentésem. Szerethető és igazán kellemes időjárás jellemezte a mai napunkat. Holnap pedig ez hatványozottan igaz lesz. Még több napsütéssel, néhány Celsiusokkal több is lesz, 27-et mérhetünk majd.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19.
5: 6. prémium piac piknik Szegeden.
4: Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig vakamolekrémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC Haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium piac Szeged, a Győri út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a prémium piac Facebook oldalán.
6: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
7: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
8: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
1: Szeptember 18-án egy felejthetetlen bárindító élő DJ szettel indítjuk be az őszi estéket.
8: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
1: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
9: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
1: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
10: Heti lapszám. Számunkból.
11: Október 1-től a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKFT szállítja a BID kommunális és csomagolóanyag hulladékát. A téli kikötőbe semmilyen hulladék nem kerül, kamionok sem járnak arra. Stabil és biztonságos Szeged ivóvíz ellátása. Az aszály, a talajvízszint csökkenése nincs hatással Szeged ivóvíz ellátására, mert a város 180-560 méter mélyen található védett vízadó rétegekből nyeri az ivóvizét. Szeged segít. Több mint 600 rászoruló szegedi család kap szociális tűzifát az önkormányzattól.
1: Szegedi Tükör. A város és lakói.
12: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség. Akkor sokba kerül. Hát nem! Chery modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Chery Linártech a Szeged plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
1: Ez reklám volt.
2: Holnaptól egy hétig ingyen utazhatsz a családoddal a helyi járatokon, ha felmutatod a forgalmi engedélyedet. A Szegedi Közlekedési Társaság is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét autómentes napi rendezvényéhez. Azért, hogy ez idő alatt a tömegközlekedést népszerűsítsék, minden érvényes autós forgalmi engedély 2 felnőttnek és 3 gyereknek biztosítja az érvényes utazást. Knezevics Viktor, az SKT ügyvezetője hozzátette, ez érvényes a trolikra, villamosokra, buszokra, de még a tram-train szegedi szakaszára is.
13: Az autómentes napon elsősorban szeretnénk megmutatni, hogy a közösségi közlekedés valódi alternatívát jelenthet a városi autózással szemben. Nem várjuk el azt, hogy mindenki az egyik napról a másikra letegye az autót, de már az is nagy eredmény lenne, ha ezen a napon valaki kipróbálja, milyen villamossal, trolival vagy autóbusszal eljutni a céljaihoz.
2: Érdemes elkerülni a Bérkert utca elejét, megkezdődött az új szegedi vízvezeték felújítás. A vízvezeték csere a Temesvári körút Bérkert utcai lámpás kereszteződést is érinti. Várhatóan december közepéig nem lehet a Temesvári körútról és a Bertalan hídról sem a Bérkert utcába bekanyarodni, illetve a Népkert sor irányából nem lehet egyenesen átmenni a Bérkert utcába. A 71-es és a 71-as buszok behajthatnak. Az autósoknak érdemes a balfasor és a középfasor felé kerülniük. Döntött a parlament, jön a dízel támogatás és drágul a dohányzás. Megemeli a dohánytermékek jövedéki adóját a kormány november 1-től. Többek között a cigaretta, a dohány, a töltőfolyadék és a hevített termékek adója is nőne. Emellett a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosai szeptember és december között havi 5000, összesen 20000 forintos támogatást kaphatnak, autonként egy jogosulttal. És a Csendes barát a hivatalos magyar nevezés az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó alkotása Magyarországot a nemzetközi film kategóriában képviseli. A film világszerte sikerrel szerepelt a filmfesztiválokon az elmúlt hónapokban. Az 5 év legjobb filmje közt jelölték. Az Oscar-díjakat március 14-én adják át Los Angelesben. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Baleset történt a Tiszalajos körúton, a rakparthoz közel, ott az Aradi Vértanúk rakpart közötti szakaszon. Lassul is a forgalom egyébként, ott most hirtelen felszaporodtak az autósok, bár egyébként sem lehetett olyan túlságosan gyorsan haladni ott. Ha van pontos helyzetjelentésed arról a szakaszról, akkor annak örülnék. 0632998888 a számunk. Rudi pedig jelezte, hogy hát a rollereseknek lenne érdemes odafigyelniük, mert hogy a tapasztalata az volt, hogy egy rolleres a zebrán sítját húzott előtte, se jobbra, se balra el nem nézve. Egy fiatal ember volt a rolleren, és fölhívta a figyelmet, hogy erre hát tegyünk említésről, hogy érdemes rá odafigyelni. Valóban így van, azért bármiféle száguldó eszközzel a kressz szabályokat betartani, én is azt gondolom, hogy minimum ildomos, mert aztán hát abból nagy baj is lehet, tényleg érdemes odafigyelni, bármivel is közlekedjünk, tudjuk, ez egy társas játék. Egyébként a társas játékban sokan vesznek részt a nagy körforgalomnál is, minden oldalról sok az autós, a Temesvári körúton is mutatkozik némi lassulás, és hát természetesen a sugárutakon is, na meg hát ott az Algyői út, ahol a szokásos torlódás még mindig benne van a pakliban.
1: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
0: A Lucky Let's Go pedig folytatódik, mindjárt hozom a nap egyik legmenőbb dalán, de fürdőfronttal is nézelődünk majd a nyári tapasztalatok okán. Itt a 88-ban, ahol persze a One Republicnak is jelenése van, már az Ain't Word érkezik a csapattól. Üdv a mikrofonnál, Szeri Csaba!

Eminem és Rihanna egyik közös dala, a Love the Way You Lie szólt az iménti percekben itt a 88-ban, ahol ez időtájt mindig visszatekerjük egy kicsit az idő kerekét. Most nem is olyan messzire 2008-ba, az ugye hogy is volt? 18 éve? Remélem jól számoltam, amikor mindig izgulok, meg gyöngyözik a homlokom, mint a vadállat, hogy a matematika jól menjen. De hát ez volt az az időszak, amikor egyébként akár készült egy fölmérés, hogy a szegedi középiskolások nagyjából 10%-a jár bringával az iskolába. Érdekes lehet, hogy most mi ez a szám, hiszen azért azt gondolom, hogy az elmúlt években javult a bringás közlekedés, bár ugye azt jól tudjuk, hogy hát nem mindenhol szabad bringázni, arra érdemes odafigyelni, mert komoly tízezrek bánhatnak.

0: Taylor Swift is kivette a részét a Toy Story 5. részéből, hát ő egy dallal, de hát neki az dukkál. I knew it, I knew you. Ez szólt az előző percekben itt a Lucky Let's Go-ban. Azt pedig kérlek, ne feledd, hogy holnap az Árkád Szeged kincskereső játékában 10 órakor jön az újabb feladvány, ami egy újabb szegedi helyszínt jelöl, és a kis borítékban az Árkád Szeged több 10 000 forint értékű vásárlási utalványát. Hát a tapasztalat az, hogy meglehetősen népszerű a játék, és piszok gyorsak a játékosok, úgyhogy érdemes részen lenni, meg kétségkívül kell az a szerencse, hogy pont annak a helyszínnek a közelében légy, ami éppen meg van jelölve. Hogy mik a holnapi helyszínek? Hát lakat a számon meg el sem mondták a többiek, de holnap 10 órakor minden is kiderül. Most pedig néhány hirdetői tipp és ajánlat, majd újabb szegedi kedvencek, mondjuk Loitól a Get Lucky. No meg a szintén jó képességű Harry Styles is jön az Adore You-val. Illetve ha kiadja az idő, akkor az online zenei tesztünket még gyors ki tudod tölteni a weboldalunkon. Holnap a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre újabb páros belépőt sorsolunk.
1: Erre nagyon bulisztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetenciaközpontja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
1: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tor! Minden, ami telekommunikáció.
1: A nyár legnagyobb naplementés bulija ősszel is visszatér.
2: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb bulijáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
3: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki Szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630 3491 791-es számot.
4: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyői út 40.
9: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
6: Szeptember 19-én megdolgoztatjuk a rekezizmokat. Kapcsolódj ki az Impro Humor Esten.
9: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
10: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van.
11: Nyugi, csak a padlóárak.
10: Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra. Óriási választék vár azonnal, készletről. Padlót fogtál, mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben. Szeged, Bakay Nándor utca 29.
12: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: Van jó néhány szegedi programötletem, főként a holnapi napból szemezgetnék. Ha véradáson segítenél, akkor Szentesen és Szegeden a szokásos időpontokban ugye a vérellátó osztályon és központban lesz lehetőség erre, de Rúzsán is lesz 10.30-tól 13.30-ig a művelődési házban lehetőség vért adni. Rajtól a Bortér, a Szüreti fölvonulással, a Széchenyi tér, Dugonyi tér és a Dom tér érintett majd ebben 18.30-tól, aztán pedig a színpadokon a Szulák Andrea előadás, illetve a Dob Piano Band és az Útközband, ez nagyjából egyébként az időrendje is az előadásoknak és a zenés programoknak. A Rögben 16.30-tól a La Traviata közönség találkozója lesz, akár Koltai M. Gábor rendező, vagy Kónya Krisztina, Szél Pál, Szilveszter, Tötős Roland is ott lesz, és a közönség találkozó regisztrációhoz kötött, erről nem érdemes megfeledkezni. A Grand Caféban könyvbemutató, Szepesi Kornél Betolakodók című könyvével lehet majd megismerkedni. Az Esztél Bartók Béla művészeti karán holnap 18.30-tól esti fuvola koncert lesz, illetve a TIG-ben az STS Szabad Egyetem sorozatában dr. Zándori János tart majd előadást, Ne várjuk meg a meddőséget címmel. De bulik is lesznek holnap, a Tiszadokban Mamacita Party, a Hungiban MKMGK ETSK félévnyitó, a Rakpart 62-n pedig már délután 16 órakor a Daytár Party megkezdődik, és egészen 9 óráig tart majd.

0: Kerek egészen a 88-ban a Lucky Let's Go szól. Korábban pedig fürdőfronton már szétnéztünk, hogy Szegeden a nyár a partfürdő mit tartogatott, de a napfényfürdő Aquapolisba is ellátogatott Nemes Roli, ahol Golde Bianca marketing menedzsert kérdezte a nyári tapasztalatokról.
1: Milyen nyarat zártatok itt a napfényfürdő Aquapolisban?
2: Összességében elégedettek vagyunk. Jó volt látni, hogy sokan jöttek a vármegye lakói közül főleg.
1: Remek programokkal is szoktatok készülni az ide látogatóknak, és a jövőben is lehet erre számítani majd?
2: Biztos, hogy lehet majd számítani. Nyáron kizárólag kültéren tartottunk bulikat, jövőre is ezt tervezzük, illetve az őszi időszakra szeretnénk beltéren is hasonló programokat majd rendezni. Kültéren most már csak az úszó és a tanmedencénk van nyitva, időjárástól függően még nem tudjuk pontosan, hogy mikor fogjuk bezárni, meglepően sokan jönnek úszni, hál' Istennek.
0: Golde Biancát hallottad a napfényfürdő Aquapolisból, és hát talán tényleg úgy tűnik, hogy fürdőfronton ok, a panaszra nem lehetett, hát ez a 40 fokos nyári hőség azért ugye alaposan odapirított nekünk. Most pedig Louis teszi azt zenei fronton, ez már sokkal kellemesebb pirulást tesz, jön tőle a Get Lucky.

0: Ez volt a tankcsapda dala a Mennyország turista 88-ban. 24 Celsius fok, hát azt nem mondom, hogy vetkőzzünk neki, de nagyon kellemes időnk volt a mai napon. Persze az éjszaka ez a 24 megfeleződik, hajnalra aztán már csak 12 Celsius fok lesz, talán most a ködös időjárás elmarad. Derült lesz az ég fölöttünk, ennek köszönhetően pedig holnap megint jön a fölmelegedés, 27 Celsius fokra is lehet majd számítani, csütörtökön pedig 28 is lehet ebből. A hétvégére némi csapadékot ígérnek, de hát ezt mindig ilyen félve jelentem ki, meg nyilván nagy eső nem kell számítani, de csütörtökön valamiféle hidegfront érkezik, ami péntekre, hát lehet, hogy záporba, zivatarba torkollik, hisszük, ha látjuk, ugye?
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét?
3: Indul a Nagy Szegedi Árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
1: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
2: És érj elsőként az elrejtett 40 000 forintos Árkád vásárlási utalványhoz.
3: Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban, 3 héten át, több mint 1 millió
1: forint értékű nyereményekért.
3: Részletek a radio88.hu-n.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
5: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól elleszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
6: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19.
7: 6. prémium piac piknik Szegeden.
6: Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig vakamolekrémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC Haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium piac Szeged, a Gyűjj út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a prémium piac Facebook oldalán.
8: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
4: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
1: Ez reklám volt.
3: Társadalmi célú hirdetés.
9: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Eggyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
10: Elkezdődött a Jó estét nyár, Jó estét szerelem című produkció olvasó próbája a Szegedi Nemzeti Színházban. Fejes Endre azonos című kisregényét Forgács Péter rendezi, a darab október 30-ától látható a Kis Színházban. Az olvasó próbán a színészek megismerkedtek egyebek mellett a darab eredetével és a rendező színpadi elképzeléseivel. Annak ellenére, hogy a történet a végén tragédiába torkollik, Forgács Péter arra törekszik, hogy a darab inkább a játékossága miatt legyen nézhető a közönségnek.
11: Egy ártatlan embert ismerünk meg, aki a végére bűnössé válik. Ez egy megtörtént eseten alapszik, amiből a fejesenre kis regényt ír. Tehát mi is ezt a történetet akarjuk elmesélni. Ez egy kvázi zenés darab, de hát úgy zenés, hogy egy prózai színdarabba van 12 dal bele illesztve.
10: Zsombó végzett a legelőkelőbb helyen a település index rangsorában a Mórahalmi járás 5000 fő alatti települései közül. Bordány azonban sokat javított, 735 helyjel került előrébb. A település index szerint a nagyközség már a hazai kis települések felső mezőnyéhez tartozik. A település index vizsgálja a lakossági jövedelem helyzetét, iskolázottságát és az egészségügyi és szociális ellátását. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot. Egyebek mellett tilos lesz a gyermekeknek pornográf életkoruknak és fejlettségi szintjüknek nem megfelelő, a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat hozzáférhetővé tenni vagy népszerűsíteni. A média szolgáltatóknak még szigorúbban kell kiszűrniük a korhatáros tartalmakat, a közterületekről pedig kitiltják a gyerekek személyiségfejlődését. Káros politikai és kereskedelmi hirdetéseket. Emellett felgyorsítják az eljárást a kórházakban maradt gyerekek ügyében is. És jövőre újabb turnéra indul az Oasis. A májustól szeptemberig tartó fellépés sorozat első állomásán Glasgow-ban 5 koncertet adnak, majd következik Manchester, ahol 11 estén is fellépnek, de Párizs és Róma is a helyszínek között van. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Szeged útjai egy picit azért jobban járhatóak, a Szabadkai úton azért még mutat némi torlódást a forgalmi térképünk, és talán ez az a szakasz, ahol egyébként ez jellemző lehet. A Kálvária sugárúton ugye a vasúti átjáró lezárása még megvan, az néhány napon keresztül még így lehet, és ebben így aztán a holnap reggelben is lehet számítani arra, hogy ott azért még, és így a Dorozsmai és Szabadkai úton is nagyobb torlódást lesz tapasztalható. Délután 6 óra vagy este 6 óra, ugye szépen lassan már kérdéssé válik itt szeptember idusán. Egy viszont nem kérdés, a Lucky Let's Go ebben a 60 perces etapban még érkezik. Újabb szegedi kedvencekkel, a Masheri, DJ Antoniktól már is az éterben. Üdvén, Szeri Csaba vagyok. 8-ba.

0: Ez Post Malone dala volt az I Had Some Help a 88-ban. Ne feledd, holnap is jön a játékunk, méghozzá az Árkád Szegeddel közös kincskeresős játék. 40 ezer forint értékben egy újabb utalvány vár majd valakire, aki hát egyrészt ügyes és megfejti a feladványt, és megtalálja a szegedi helyszínt, meg gyors is, mert a tapasztalat az. És ugye a mai délutánban volt, aki egy perc alatt ott termett a Dömötör toronynál. Kell a szerencse egyébként, azt hiszem ehhez a játékhoz, nem elég tudni, hogy melyik az a szegedi helyszín, hanem éppen jókor kell lenni jó helyen, de hogy mi a jó hely? Hát azt a csuda tudja, holnap 10 órakor derül ki. Legközelebb aztán a délutánban 2 órakor is megjelölünk egy újabb helyszínt, egy talányos kérdés formájában. A folytatásban pedig jön a nap legmenőbb dala egy igazán menő csapattól, akik az év végén majd az MVM Dóban is zenélnek, annak bejelentése egyébként a létesítmény tetejéről történt meg, de hát a hétvégén is fesztiválról fesztiválra járnak, itt az őszi időszakban is van még mit a tejbe aprítani. Rácsalmáson a Tök Fesztiválon, Debrecenben pedig az Amat Fesztiválon lesz majd még jelenése a srácoknak. Igen, a Halott Pénz csapatáról van szó, akik 2026-ban sem hagytak egyébként a zenélés mellett, meg a koncertek és föllépések mellett új dal nélkül minket, a gyerekek pedig igazán fülbemászóra sikerült, ez szól már is.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás pre-

0: Abigail és a Rob Madár a 88-ban, hát picit a Lucky Let's Go végét járjuk, de nyugalom, ott még azért nem tartunk, nem sokára csekkoljuk azt is, hogy mire lehet például holnap számítani.
1: 88. Túl vagy az ebéden, jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.

0: mindenki lezgott, nem tudom, visszasírjuk-e, de hát aggódni nem kell. Egy biztos, a holnapi nap hozza majd a Lucky Let's Go-t, meg akár egyébként a Lottika mixert is. Na de érdemes lesz már reggel 6 órától a 88-al tartani, hiszen jön a Gedzó meg a Dani, ahol például egyébként a fiúk, hát ismerve őket, erőteljesen készülnek majd a Bortérre, hiszen holnap ugye a délutánban, a kora estében már az a program is rajtul, holnap pedig a Városkép Kft. Részéről Rácz Attila is a vendége lesz majd a műsornak, a Gedzó meg a Daninak, így aztán mindenféle friss információt be lehet gyűjteni az éppen aktuális infók közül a Bortér kapcsán. Ráhangolódunk erre már a reggelben. A holnapi napunk sok napsütést hoz majd, úgy egyébként ráadásul 27 Celsiusokkal, még az is lehet, hogy óvni lesz érdemes majd a bőrünket. Az UV-sugárzás azért még itt a szeptember közepében is tud erőteljesebb lenni, érdemes lehet odafigyelni, nehogy éppen megpiruljunk, vagy most égjünk rákvörösre. Valamint a holnapi nap az Editek neve napját is hozza, szeptember 16-án, róluk sem érdemes megfeledkezni. Isten éltesse majd őket is, a Lucky Let's Go viszont már ennyi volt, de érdemes most a közvetlen folytatásban is velünk tartani, hiszen a menetrendnek megfelelően a Klub 88 ma is érkezik, ez alkalommal DJ Corvin mixére lehet számítani, aztán pedig a műsor házigazdája DJ Robin veszi majd át a stafétát. Szeri Csaba, meg hálás, hogy együtt rádióztunk, holnap folytatjuk 13 órától, addig is minden jót visszhall!
1: Támogatta az Intellómitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész.
2: Figyelj, Szeged! Ez új!

0: este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Már a hónap felénél járunk, bízom benne, hogy jól telt ez a napot. Szép keddestét kívánok neked, én Büte Zsolt vagyok. Indul a Klub 88, Szeged legnagyobb klubja. A hírek és az időjárás jelentés után 7 és 9 óra között DJ Corvin mixét hallhatod. Pár pillanat és kezdünk a Prayked zenéjével. Jön majd a Shine On Me.
2: Köszi, hogy a 88 szól nálad is. Nagyon úgy tűnik, hogy beköszöntött az indián nyár, ugyanis holnap pompás időnk lesz Szegeden. Hajnalban még 12 fok lesz, de délután már 26 fokot mérhetünk. Szóval, ha a bortér tervben van, mindenképp látogass ki, mert holnap kezdődik. De akár aktívan is tölthetjük a napot, akár karatéval, mint a szegedi nyugdíjasok, akik még világcsúcsot is felállítottak. Hamarosan hozom a részleteket.
0: Napközben is dolgozol. Mi is?
3: Azon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezetem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
0: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
2: Befejeződött a csaknem egy évig tartó felújítás a Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Technikum és Szakgimnáziumban. A több mint 1,3 milliárd forintos kivitelezési értékű projektben korszerűbb és energetikailag hatékonyabbá vált az iskola, sőt új közösségi teret és egy modern IT-centert is kialakítottak. Erdély Margit főigazgató hozzátette, a bútorok és oktatási eszközök nagyjából ötöde már megérkezett, de még csaknem 1 milliárd forint értékű informatikai eszközfejlesztés van kilátásban.
7: Egy olyan új lehetőséget, egy olyan közös jövőt adunk a fiatalok számára és az oktatók számára, ahol remélem, hogy öröm lesz az oktatás és öröm lesz a tanulás. Azt hiszem, hogy elmondhatom, amit a Krúdinál is, imád a Krúdin is készen áll a 21. századra.
2: Világcsúcsot állított fel Szegeden egy nyugdíjas karate klub, számolt be a Szeged TV. Az új szegedi sportcsarnokban 234-en mutattak be egyszerre egy negyedórás gyakorlatsort. Sihán Zsiga Zsolt elmondta, hogy több száz tépkorú jár hozzá edzésekre, és élvezik a rendszeres mozgást. Előállították Jelinek Dánielt, a hetedik leggazdagabb magyart a csaknem 10 milliárd forintos Volánbusz ügyben. Jelinek Dániel az Indotek csoport vezetője, Tibor István üzlettársa. Mellette szintén előállították a nyomozók a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját, Szívek Norbertet. A készenléti rendőrség 8 embert hallgatott ki gyanúsítottként. A nyomozók a pénzek útját és a lefoglalt elektronikus eszközöket is vizsgálják. És sátánizmus miatt törölték Anima koncertjét Törökországban. A koncert törlését megelőzően a közösségi médiában kezdtek terjedni olyan videók és bejegyzések, amelyek Anima audiovizuális showjának egyes sötétebb, futurisztikus jeleneteit sátánista rituálékként értelmezték. Emiatt az isztambuli hatóságok visszavonták a korábban megadott engedélyt. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Corvin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este így kezdődik.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál.

Egészen 9 óráig DJ Corvin mixét hallhatod, és elindult a nagy szegedi árkád kincskeresős játékunk, aminek az a lényege, hogy két időpontban, egyszer délelőtt és egyszer délután nyomokat rejtünk el adásban, illetve a közösségi oldalainkon, és hogyha jól figyelsz és jól rakod össze ezeket a nyomokat, akkor kijön belőle egy szegedi helyszín, ahol viszont megtalálod a nyereményedet, de csak akkor, hogyha te vagy az első, ott várunk majd a helyszínen, így lesz ez a holnapi nap folyamán is. Itt a Klub 88-ban pedig jöjjenek is ízelítő az óra zenei menüjéből Shakira, Bad Bunny, Major Lazer, csak néhány név.

0: Tiktak, tiktak, véget ért a mai Klub 88 első órája. Madonna Like a Prayer című dalát hallott a DJ Corvinnak köszönhetően egy nagyon jó kis mixben, és napközben is érdemes a Rádió 88-at hallgatni, hiszen munkaidőben 9 és délután 5 óra között nem ismétlünk zenét, azaz 8 órán belül csak egyszer hallasz egy dalt. Milyen jól hangzik, nem? Most jönnek a hírek és az időjárás jelentés, utána pedig a következő órában is DJ Corvin mixét hallhatod. Indie zenéje jön rövidesen, Last Night a DJ Save My Life azonnal itt a Klub 88-ban.
1: Holnap a napsütési lesz a főszerep, bár reggel még hideg lesz, 12 fokot mérhetünk, de napközben a legmagasabb hőmérséklet a 26 fokot is elérheti. Szóval, ha teheted, töltsd a szabadban az idődet. A hírekben Domaszékről, ügynökaktákról és még South Parkról is szó lesz. Jövök mindjárt a részletekkel.
2: 3 után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
5: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: 3 szegedi sztori, 1 kamu. Találd ki melyik?
4: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Több mint 370 méteren újították fel és aszfaltozták újra a Kossuth utcát Domaszéken. A fő utcát az óvodával összekötő útszakaszt emellett ki is szélesítették egy fél méterrel. A rekonstrukciót a versenyképes járások programban valósították meg. Sziráki Krisztián polgármester szerint, ha lesznek további források, akkor a kül- és belterületeken is szeretnének további útfejlesztéseket végrehajtani.
6: Az utcának a felújítása azért is volt fontos, hogy az óvodának a megközelítését elősegítsük. Ez a fejlesztés beleillik Domaszéknek abba a úthálózat fejlesztési programjába, amely az elmúlt időszakban több mint 10 kilométernyi szakaszon valósult meg, kül- és belterületen egyaránt.
1: Márki-Zay Péter bejelentette, hogy a Mindenki Magyarországa néppárt indulni fog a 2029-es önkormányzati és európai parlamenti választáson, majd a 2030-as országgyűlési választáson is. Hódmezővásárhely polgármestere a Kontrollnak elmondta, hogy Orbán Viktor leváltása még nem elégséges, a fideszes módszereket is le kell váltani. Megszavazta a parlament, nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az előterjesztő által a közös történelmi önismeret és a demokratikus kultúra szempontjából is kiemelkedő jelentőségűnek mondott törvény célja a múlt megismerhetőségének biztosítása. És a nevet váltott a South Park, újra Trumpot figurázza ki a sorozat. Az alkotók bejelentették, hogy az animáció sorozat következő évadának idejére átnevezik a műsort South Amerikára. A változtatás egyértelmű utalás Donald Trump amerikai elnök azon törekvéseire, amelyekkel több földrajzi helyszín hivatalos elnevezését is megváltoztatta, vagy megpróbálta megváltoztatni. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Corvin.

Szeged kedvenc zenei mixben szólnak minden este 7 órától itt a Rádió 88-ban. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Én Büte Zsolt vagyok, 9 óráig DJ Corvin mixét hallhatod. Hogyha dolgozol, akkor jó munkát kívánok neked, ha pedig úton vagy, akkor vezess óvatosan, vigyázz magadra és a többi közlekedőre is, így a sötétben az esti órákban. Ebben az órában még Laura Branigan, Lana Del Rey is jön, és James Hype zenéjes meg fog szólalni, úgyhogy garantált a jó hangulat.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban. Klub 88.
1: A lemezjátszóknál DJ Corbi.

0: Ma este is 10 óráig szól a Klub 88, itt a Rádió 88-ban. Az előző két órában DJ Corvin mixeit hallottad, aki egy hét múlva kedden 7 órakor fog visszatérni. Én Büte Zsolt vagyok, van még egy óra előttünk, a hírek és az időjárás jelentés után folytatjuk.
1: Beköszöntött az indián nyár. Holnap hajnalban igaz, csak 12 fokot mérhetünk, de napközben derült napos időnk lesz Szegeden 26 fokkal. Bár az Oscar-díj átadó még odébb van, de kiderült, hogy melyik filmmel neveztünk, úgyhogy füleld a híreket. Holnaptól egy hétig ingyen utazhatsz a családoddal a helyi járatokon, ha felmutatod a forgalmi engedélyedet. A Szegedi Közlekedési Társaság is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét autómentes napi rendezvényéhez. Azért, hogy ez idő alatt a tömegközlekedést népszerűsítsék, minden érvényes autós forgalmi engedély két felnőttnek és három gyereknek biztosítja az érvényes utazást. Knezevics Viktor, az SKT ügyvezetője hozzátette, ez érvényes a trolikra, villamosokra, buszokra, de még a tramtrén szegedi szakaszára is.
2: Az autómentes napon elsősorban szeretnénk megmutatni, hogy a közösségi közlekedés valódi alternatívát jelenthet a városi autózással szemben. Nem várjuk el azt, hogy mindenki az egyik napról a másikra letegye az autót, de már az is nagy eredmény lenne, ha ezen a napon valaki kipróbálja, milyen villamossal, trolival vagy autóbusszal eljutni a céljaihoz.
1: Érdemes elkerülni a Bérkert utca elejét, megkezdődött az új szegedi vízvezeték felújítás. A vízvezeték csere a temesvári körút Bérkert utcai lámpás kereszteződést is érinti. Várhatóan december közepéig nem lehet a temesvári körútról és a Bertalan hídról sem a Bérkert utcába bekanyarodni, illetve a Népkert sor irányából nem lehet egyenesen átmenni a Bérkert utcába. A 71-es és a 71-as buszok behajthatnak. Az autósoknak érdemes a balfasor és a középfasor felé kerülniük. Döntött a parlament, jön a dízeltámogatás és drágul a dohányzás. Megemeli a dohánytermékek jövedéki adóját a kormány november 1-től. Többek között a cigaretta, a dohány, a töltőfolyadék és a hevített termékek adója is nőne. Emellett a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosai szeptember és december között havi 5000, összesen 20000 forintos támogatást kaphatnak, autonként egy jogosulttal. És a Csendes barát a hivatalos magyar nevezés az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó alkotása Magyarországot a nemzetközi film kategóriában képviseli. A film világszerte sikerrel szerepelt a filmfesztiválokon az elmúlt hónapokban. Az 5 év legjobb filmje közt jelölték. Az Oscar-díjakat március 14-én adják át Los Angelesben. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
5: Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
6: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Köszi, hogy most is a 88-at hallgatod. Holnap gyönyörű kora őszi, vagy inkább kora nyári időnk lesz, ugyanis napsütéses időnk lesz egész nap 26 fokkal. Szóval még azt is mondhatnánk, hogy jó estét nyár, jó estét szerelem. Ezzel a címmel készül darab a Szegedi Nemzeti Színházban. A részleteket a hírekben hallhatod. Elkezdődött a Jó estét nyár, Jó estét szerelem című produkció olvasó próbája a Szegedi Nemzeti Színházban. Fejes Endre azonos című kisregényét Forgács Péter rendezi, a darab október 30-ától látható a kis színházban. Az olvasó próbán a színészek megismerkedtek egyebek mellett a darab eredetével és a rendező színpadi elképzeléseivel. Annak ellenére, hogy a történet a végén tragédiába torkollik, Forgács Péter arra törekszik, hogy a darab a játékossága miatt legyen nézhető a közönségnek.
1: Egy ártatlan embert ismerünk meg, aki a végére bűnössé válik. Ez egy megtörtént eseten alapszik, amiből a Fejes Endre kis regényt ír. Tehát mi is ezt a történetet akarjuk elmesélni. Ez egy kvázi zenés darab, de hát úgy zenés, hogy egy prózai színdarabba van 12 dal bele illesztve.
0: Zsombó végzett a legelőkelőbb helyen a település index rangsorában a Mórahalmi járás 5000 fő alatti települései közül. Bordány azonban sokat javított, 735 helyjel került előrébb. A település index szerint a nagyközség már a hazai kis települések felső mezőnyéhez tartozik. A település index vizsgálja a lakossági jövedelem helyzetét, iskolázottságát és az egészségügyi és szociális ellátását. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot. Egyebek mellett tilos lesz a gyermekeknek pornográf életkoruknak és fejlettségi szintjüknek nem megfelelő, a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat hozzáférhetővé tenni vagy népszerűsíteni. A média szolgáltatóknak még szigorúbban kell kiszűrniük a korhatáros tartalmakat, a közterületekről pedig kitiltják a gyerekek személyiségfejlődését. Káros politikai és kereskedelmi hirdetéseket. Emellett felgyorsítják az eljárást a kórházakban maradt gyerekek ügyében is. És jövőre újabb turnéra indul az Oasis. A májustól szeptemberig tartó fellépés sorozat első állomásán Glasgow-ban 5 koncertet adnak, majd következik Manchester, ahol 11 estén is fellépnek, de Párizs és Róma is a helyszínek között van. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Köszi, hogy a 88 szól nálad is. Nagyon úgy tűnik, hogy beköszöntött az indián nyár, ugyanis holnap pompás időnk lesz Szegeden. Hajnalban még 12 fok lesz, de délután már 26 fokot mérhetünk. Szóval, ha a bortér tervben van, mindenképp látogass ki, mert holnap kezdődik. De akár aktívan is tölthetjük a napot, akár karatéval, mint a szegedi nyugdíjasok, akik még világcsúcsot is felállítottak. Hamarosan hozom a részleteket. Befejeződött a csaknem egy évig tartó felújítás a szegedi szakképzési centrum Gábor Dénes Technikum és Szakgimnáziumban. A több mint 1,3 milliárd forintos kivitelezési értékű projektben korszerűbbé és energetikailag hatékonyabbá vált az iskola, sőt új közösségi teret és egy modern IT-centert is kialakítottak. Erdély Margit főigazgató hozzátette, a bútorok és oktatási eszközök nagyjából ötöde már megérkezett, de még csak nem 1 milliárd forint értékű informatikai eszközfejlesztés van kilátásban.
1: Egy olyan új lehetőséget, egy olyan közös jövőt adunk a fiatalok számára és az oktatók számára, ahol remélem, hogy öröm lesz az oktatás és öröm lesz a tanulás. Azt hiszem, hogy elmondhatom, amit a Krúdinál is, imád a Krúdin is készen áll a 21. századra.
0: Világcsúcsot állított fel Szegeden egy nyugdíjas karate klub, számolt be a Szeged TV. Az újszegedi sportcsarnokban 234-en mutattak be egyszerre egy negyedórás gyakorlatsort. Sihán Zsiga Zsolt elmondta, hogy több száz szívkorú jár hozzá edzésekre, és élvezik a rendszeres mozgást. Előállították Jelinek Dánielt, a hetedik leggazdagabb magyart a csaknem 10 milliárd forintos Volánbusz ügyben. Jelinek Dániel az Indotek csoport vezetője, Tiborcz István üzlettársa. Mellette szintén előállították a nyomozók a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját, Szívek Norbertet. A készenléti rendőrség 8 embert hallgatott ki gyanúsítottként. A nyomozók a pénzek útját és a lefoglalt elektronikus eszközöket is vizsgálják. És sátánizmus miatt törölték Anima koncertjét Törökországban. A koncert törlését megelőzően a közösségi médiában kezdtek terjedni olyan videók és bejegyzések, amelyek Anima audiovizuális showjának egyes sötétebb, futurisztikus jeleneteit sátánista rituálékként értelmezték. Emiatt az isztambuli hatóságok visszavonták a korábban megadott engedélyt. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Rádió 88. Hey! Az életünk része.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

Rádió 88.